Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a magyar királyi államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Oltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a Kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Deák téri földalatti vasúti múzeum előterében a belvárosi végállomás eredeti felirata Gizella tér fogadja a látogatót az eredeti zsolnai csempe burkolattal. Egy márványtábla arról tanúskodik, hogy Ferenc József maga is utazott a földalattin, amikor az ezredévi ünnepségekre Budapestre látogatott. Az uralkodó kegyesen megengedte, hogy a vasút felvegye a nevét. Így lett az addig budapesti földalatti villamos közúti vasútból Ferenc József földalatti villamos vasút RT.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zuglóban található Magyarország első japán kertje, amely még a japán hercegi pár tetszését is elnyerte. A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium 1926-ban jött létre az ország első kertészeti szakképző intézményeként. Alapítója Varga Márton tervezte meg és építette ki az iskola melletti japán kertet is, amely idehaza akkor még ismeretlen dolog volt. A kert immár 92 éves, és bár átesett kisebb-nagyobb felújításon, még ma is az eredeti tervek és koncepció szerint tartják fenn, amit a hagyománytisztelő japánok nagyra értékelnek. A 30-as évek elején, amikor Japán nyitni kezdett a nyugati kultúra felé, a császár harmadik fiát, Takamatsu herceget és feleségét küldték el európai körútra. Hallották a magyar-japán kert hírét, és meg is tekintették 1931-ben. A kert és a vendéglátás annyira tetszett a hercegi párnak, hogy később a császári udvarból japán növényeket küldtek a kertészet számára. És még ma is található pár egyed, amely ezeknek az ajándékoknak a szaporításából származik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm G. Horváth Lászlót, hegedűművészt, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Hát szeretettel üdvözöllek én, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
1: Magyarország élvonalbeli együttese, az Anima Muzicé Kamara Zenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erre hívjuk meg a hallgatókat, és erről fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy én még soha nem kérdeztem meg tőled azt, hogy számodra mit jelent a kamara zene.
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát most nem akarok nagy szavakat használni, de amióta megismerkedtem azzal a lehetőséggel, hogy hangszerrel, mással is együtt lehet játszani, azóta tudom, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát a kamarazene számomra az a közeg, amiben élek, ez olyan, mint a levegő. De az anélkül gyakorlatilag nem is nagyon lehetne. De hát egész kicsi koromban már 10-12 évesen elkezdtünk kamarázgatni zeneiskolában, barátokkal, aztán tücsökzenekarban, felejthetetlen velencei táborokban, ugye közös zenekaros muzsikálások volt még zeneiskolásként, és egy kóziban és egyértelmű volt a számomra, hogy vonósnyesezni szeretnék, és akkor belül ugye a vonósnyesből lett az a kamarazenekari elképzelés, ugye Róla Jánossal való találkozás miatt, ami miatt végül is itt maradtam. Tehát én amióta az eszemet tudom, kamarazen élek, és ez mindig az volt számomra, hogy ez a közösségi játék, az együttjáték az volt a vonzó. Tehát a négy fal között valamit egyedül begyakorolni, és aztán azt megmutatni a nagy érdeműnek, ez annyira nem volt izgalmas sosem. Persze, nyilván az ember szeret hegedűt meg darabokat előadni, meg játszani, de amikor együtt találjátok ki, hogy ez hogyan működik, és együtt valósítjátok meg, hát annál varázslatosabb élmény nincsen. Úgyhogy én egész életemben kamarazen éltem, tehát visszatér a kérdésre, számomra a kamarazene az a levegőt jelenti. Olyan alapszükséglet, ami nélkül az élet nem élet.
1: Háromnapos fesztivál lesz ez most az Óbudai Társaskörben, de honnan jött az ötlet, és miért szerettétek volna ezt megvalósítani, és azután természetesen beszélünk még sok-sok mindenről, mert hát egyébként egy nagyon csodálatos ívre építettétek fel.
2: Hát tulajdonképpen nem volt szándék az, hogy mi létrehozunk egy háromnapos fesztivált, sőt, hát tulajdonképpen nem is szerettem a fesztivál megjelenést, ez is sokkal inkább egy vonós műhely.
1: Jó.
2: Egy vonós kamarazenekaros műhely, ami önmagában valahogy azt akarja, hogy ennek a kamara zenének mindenfajta szegmensével hogyan tudunk egy hétvége alatt foglalkozni. Ugye az Anima Muzicé Kamara Zenekar tradicionális koncertje, ez a születésnapi koncert, június 20-án az évadzáró koncert. És valahogy évről évre mindig itt valami innovatív újítási szándék volt ebben a dologban, mert ez egyetlen olyan koncertünk, ami minden

0: körben, ugyanazon a helyszínen az óvodai társas körben van. És itt volt, tehát például az első nekünk író darabot itt tudtuk bemutatni 2011-ben már. Akkor utána itt volt az első összművészeti koncepció, ahol mindenfajta társművészetet is behoztunk. Itt volt az első olyan, hogy olyan vendégszólistát tudtunk meghívni, akik külföldről sikerült, stb. És rengeteg ötlet érkezik minden egyes évben, és így önmagától kezdett el kiterjedni, hogy nem tudjuk már ezt egy koncept alatt megvalósítani, mert szeretnénk, és annyira szertágazódik, és egybefonódik a klasszikus zenében a kamarazene, hogy szerettük volna ezt minden oldalában megmutatni. És egy másik nagyon régi igényünk kezd most így kiteljesedni, hiszen én mindig is szerettem volna, hogyha kamarazenekarokkal egyfajta ilyen szakmai fórumot tudunk kialakítani, és a kamarazenekarok közti aktív párbeszédet azt létre tudjuk hozni, és ezért kamarazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és olyan jó lenne, hogyha ez majd kiteljesedne, és hát most a kezdeti lépések megvannak, de hogy tényleg mindenfajta kamarazenekar részvételével ilyen országos nagy kamarazenekaros találkozókat tudnánk évről évre megszervezni. Szerintem ez egy hiány ilyen szempontból, hogy nincs egy ilyen fórum, vagy egy ilyen szemle, ahol lehet a különböző előadási megoldásokat, vagy akár kamarazenekaros struktúrákat egymás után úgy követni, és egy ilyen igazi örömmuzsikálás lenne, ahol külön a kamarazenekarok is játszanak, és aztán esetleg valahogy majd együtt. Tehát ez a sokfajta igény teremtette meg azt a dolgot, hogy végül is most 19 és 21 között egy háromnapos rendezvénysorozattal próbálunk meg a kamarazenének mindent is bugyrát megmutatni a hallgató számára.
1: Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó. Viszont én azt gondolom, és amire már utaltam is, hogy tanároknak, egyéniségeknek mindenképpen kell lenniük, akár a múltban, akár a jelenben, hiszen ez az, ami tovább tudja vinni, és tovább tud adni rengeteg tudást. És így is építettétek fel ezt a kamarazenei műhelyt és találkozót, nem fesztivált, megjegyeztem én is.
0: Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az ember az mindent kapott valamilyen módon. Természetes van egy bennük született tehetség, meg nem tudom, az ember próbálja a saját életútját is egyengetni, meg lehetőségeikkel vagy él, vagy nem, de tulajdonképpen tanáraink nélkül, mestereink nélkül sehol nem lennénk. És a Zeneakadémián olyan legendás tanárok voltak, akikkel együtt tudtunk dolgozni, akiknek talán a neve nem is mindig forog annyira közszájon, hogy én fontosnak tartottam, hogy egy olyan rendezvénysorozatot hozzunk létre, ahol ezekkel a tanárokkal vagyok, milyen módon megemlékezünk róla. Ezek minden koncert az el lesz nevezve egy számunkra fontos legendás kamaratanáról. Omázsá Wagner Rita, Sándor Frigyes, Rolla János, Devics János és Mihály András is lesz majd ezeken a koncerteken, és hogy kicsit, hogy őket megszólítjuk, ugye mindig egy ilyen mester-tanítvány viszonyban minden koncert előtt lesz egy kis pódium beszélgetés, ami a koncerthez tartozik, és ott Bolla Milán, illetve Vesze Szilvia moderálásával, vagy olyanokat hívtunk meg, akik aktív, élő kapcsolatban voltak ezekkel a tanárokkal, és egy picit vissza tudnak emlékezni, illetve hát az ő pályájuknak a fontosságát, vagy a személyiség karakterjegyeikről fognak egy kicsit beszélni, és ezáltal is, hogy mondjam, egy ilyen apró megemlékezéssel lesz minden koncertnek egy ilyen fölütése, hogy most milyen szellemben fogjuk előadni. Például nagyon érdekes lesz, mind a mellett, hogy mondjuk az első koncerten is ugye Omázsá Wagner Rita lesz, ott például Kis Péter és Borsos Kata, én hallottam, amikor a Wagner Ritánál tanulták azt a Debussy szonátát, amit meg fogják nyitni ennek a fesztiválnak, vagy háromnapos fonos műhelynek, az első koncertjét. Tehát egy ilyen élő megjelenése lesz majd valamilyen módon, hogy a Wagner Ritáról fognak beszélgetni, és utána azt a Debussy szonátát fogjuk játszani, amit 15 évvel ezelőtt a Zeneakadémián együtt tanult. Tehát szerintem ezek nagyon fontos ilyen egybenállások lesznek. Ha még egyet szabad kiemelni, például a 20-án 3 órás koncertnél, ott a fiatal Eranova kamarazenekar fog játszani, akik most még mindig zeneakadémisták, most diplomáznak jövőre, meg tavaly, tehát így ez a diplomázós korosztály, és Omázsá Sándor Frigyes lesz. És hát Sándor Frigyes ugye a legendás tisztelet kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, és az a Gazda Péter fog róla megemlékezni, aki szintén alapító tagja volt a Liszt-Ferenc kamarazenekarnak, mint ugye hegedűs. És ő még nagyon sokat aktívan dolgozott együtt a Sándor Frici bácsival, aki az első 7-8 évben presztrálta a Liszt-Ferenc kamarazenekart, és ezekről az emlékekről fog megemlékezni, és utána a legfiatalabb kamarazenekar fog játszani, és ennek egy 60-70 évi átölelő, szakmai átölelése lesz ennek a koncertnek, hogy mondjam, és itt a folytonosság és a kontinuitás, tehát hogy van honnan jönnünk, van egy vonós tradíció, és ezt a tradíciót szeretnénk ápolni, és bizony van jövőkép is, mert itt bizony sok kamarazenekar van, aki ezen a területen szeretne aktív lenni.
1: Minden részletes programot az animemuzice.hu weboldalon egyébként megtalálnak, és megtalálják azt is, hogy hány koncert lesz, mikor kezdődnek, a pódiumbeszélgetések milyenek lesznek, illetve kik tartják, de szerintem akkor még a születésnapi koncertről is mindenképpen beszéljünk, és hát róla Jánosról se felejtkezzünk el.
0: Gyorsan csak összefoglalásként, tehát lesz 6 darab koncert, lesznek kísérő előadások, ugye a pódiumbeszélgetés mellett Dukai Barnabás fog egy előadást tartani általánosságban a csellószittekről, illetve hát itt a Démos Szarabandról, akkor különösen a Kóny Attila barátom fogja majd megmutatni a Dukai Barnabás igényei szerint ezt a Démos Szarabandot. És van egy nagyon fontos kurzus is, egy kapcsolódó mesterkurzus, Keller András Kossuth Díjas segédművész tartja. Itt 2 meghívott fiatal trió, egy zongorás trió, egy vonós trió, akik fog játszani Beethoven, illetve Veres Sándort, és természetesen az Anima Muzicé Kamarazenekar is részt vesz ezen a kurzuson. Uh-huh. Bartók Béla divertimentúját fogjuk Keller Andrásnak megmutatni. Már nagyon-nagyon várjuk, hogy milyen fantasztikus hozzászólásokkal fogja még csiszolni a mi előadáskódunkat. És hát természetesen a legfőbb esemény június 20-án este 7 órakor, amikor az Anima Muzicé a születésnapi évadzáró koncertjét fogja tartani. És Otto Antikainen, egy hegedűművész, fiatal hegedűművész hívtuk meg, aki egy pár éve ezelőtti Flash hegedűversenyen az Anima külön díját érdemelte ki a Mozart játékáért, és ezt a Mozart hegedűversenyt fogjuk vele játszani, amit annak idején díjatunk, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon szép együttműködés lesz, és hát hommázsán róla János természetesen a mi koncertünknek a címe, itt Thomas Máté fog róla beszélni, egy fantasztikus fiatal csellistáról van szó, aki nagyon szoros tanár, mester, tanítvány viszonyban volt a Róla János utolsó éveiben. Én ezt tudom, mert Jancsi bácsival tényleg az utolsó 10 évét én végigkövettem, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az ő szép gondolatai még egy picit emelkedettebb hangulatba is hozzák majd a hallgatóságot erre a koncertre. És még egy érdekesség ennek a koncertnek a kapcsán, hogy a koncert második felében Mendelssohn Ámol vonós négyesét fogjuk játszani, ami önmagában is egy kihívás, egy kamarazenekar számára, hogy egy vonós négyest tudjon interpretálni, de ezt most rögzítettük nem olyan régen CD-re, a Hungaroton gondozásában meg is fog jelenni a következő évadban, úgyhogy most éppen nagyon-nagyon benne vagyunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyszerű előadás lesz. Hát ezt szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt a június 20-án esti 7 órás koncertet.
1: És akkor beszélgessünk még 21-én vasárnapról is, hiszen itt említettünk, hogy kik lesznek azok a zenekarok, illetve mit hallhatunk.
0: Hát nagy öröm számomra, hogy fiatal és már befutott kamaraegyüttesek vannak egyáltalán országban. Nem olyan egyértelmű magától értődő, hogy ez sikerülhet, de a Korosi Kvártett úgy tűnik, hogy ezt beteljesíti. És egy olyan vonós négyesről van szó, akik már nagy régóta együtt vannak, még mindig fiatalok, de már az európai koncerttermekben is játszanak. Úgyhogy ők Mozart Dissonanzen Kvártettjét, illetve Bartók 5. vonós négyesét fogják előadni. És hát a kamarazenekaros találkozónak a, hogy mondjam, csak kezdeményezése úgy tűnik, hogy működik, hiszen a budapesti vonósok is szerepet vállalnak. Ebben az Anima napokban ők lesznek a záró koncertjeinek a 3 napos vonós műhelynek, úgyhogy ilyen módon több zenekar is az Anima mellett, ugye a budapesti vonósok, az Eranova kamarazenekar, és egy ifjúsági zenekar, a Solti György zeneiskolának a kamarazenekar is fog játszani, akikkel együtt egy rövid darabot együtt is fogunk játszani, ezzel is egy kicsit megpróbálva, hogy mondjam, az ifjúságot arra biztatni, hogy akkor lássuk, miből lesz a cserebogár, aztán hogyan tudunk együtt játszani, egy kicsit motiválni, hogy még komolyabban vegyék a zeneiskolás feladatokat.
1: Első Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó 2026. június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben, és akkor, hogyha ez úgy sikerül, ahogy szeretnétek, megvan az a jövőbeli elképzelés, hogy ez folytatódjon?
0: Hát tulajdonképpen Anima napok címet is lehetett volna neki adni, és rafináltan azért első Anima napok, hogy ez predesztinálja továbbra a dolgot, hogy legyen második. Úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk. Most elég későn sikerült összeraknunk a dolgot, mert nagyon-nagyon sok ilyen apró ötletünk volt, például ugye a legendás kamaratanároknak is valahogy a behozatalára. Úgyhogy bízok benne, hogy egy kicsit gördülékenyebben és olajozottabban korábban végig tudjuk gondolni, hogy akkor jövőre hogy legyen. Én azt gondolom, hogy nem is kell megválni a 3 napos vonós műhely sikerét, hogy attól tegyük függővé, hanem célkitűzésként elhatározzuk, hogy jövőre már megfedezzük majd a másodikat valami hasonló jellegű koncepcióba, és egy picit az idei tapasztalatok adatokat, akkor azt majd levonjuk a konzekvenciákat is, akkor talán még egy picit operatívan is gördülékenyebben meg fogjuk tudni oldani ezt a dolgot.
1: Beszélgessünk legközelebb is, amikor majd jön a második Anima napok, de előtte is, hiszen addig még oly sok minden fog történni, ahogy hallhatták a hallgatók is, lesz egy új CD, illetve hát ugye indul a jövő évad is majd, egy kicsi pihenés után, úgyhogy szerintem sokszor fogunk még beszélgetni, és én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és mindegyik előadás, illetve kurzus, valamint koncertteltház előtt zajlódjon.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akik esetleg el tudnak látogatni, itt szóba került a jövő évad, ott annál már kész lesz, kézzel fogható az évad füzetünk, amelyben három bérletsorozatot is indítunk, és különböző egyéb koncertekről is lehet majd tájékozódni, olvasgatni, és mindenkit tényleg szeretettel várunk erre a háromnapos rendezvényre.
1: Az elmúlt percekben G. Horváth Lászlót hallhatták, hegedűművészt, az Anime Musicé Kamarazenekar művészeti vezetőjét.

A Klasszik Rádió 92 egyen most érkezik még néhány programajánlat. Világzene határok nélkül ismét érkezik az Óbudai Világzenei Hét június 23-a és 29-e között a Kobuci kertben. A fesztivál az elmúlt években a hazai világzenei élet egyik meghatározó eseményévé nőtte ki magát, és idén is különleges találkozásokat ígér a különböző kultúrák, zenei hagyományok és műfajok között. A szervezők célja változatlan. Olyan előadókat hívni egy színpadra, akik a népzene, a jazz, a balkáni, afrikai, közel-keleti vagy éppen modern világzenei hangzásokat sajátos módon ötvözik. A fesztivál programja a nyitottságról, a kulturális párbeszédről és a minőségi élőzenéről szól. Aki szereti a különleges hangzásokat, a kulturális sokszínűséget és az élőzene varázsát, annak június végén érdemes Óbudára látogatnia, hiszen egy héten át a világ szinte minden tája megszólal majd a Kobuci kert színpadán. És júliusban ismét borszerdák a galériában. 2026-ban a színeké a főszerep, öt este, ötféle hangulat. A végtelen nyarat és a tengert az azurkék, a mediterrán vibrálást, és a melegséget az aranysárga, a szenvedélyt, és az antik rejtélyeket a pompei vörös, a természetközeli frissességet a toszkán zöld, a titokzatosságot és a mélységet, illetve a letisztultságot, és a ragyogást pedig az a gyöngyfehér ében fekete szimbolizálja. Hogy az élmény még teljesebb legyen, arra kér mindenkit a Nemzeti Galéria, ha kedve tartja, öltözzön az est színébe. Ami minden alkalommal garantált, kalandozása a Dolce Vita életérzésben, kiváló borok, valamint lelassulás és feltöltődés a város felett. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 000 köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagottművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Te nagyon szereted a kihívásokat. Szóval, hogy az is egyfajta kihívás, azt hiszem, hogy hát felbicikliztél ide hozzánk a hegyre, ebben a hőségben. Ahogy bírtad?
2: Hát muszáj. Most már főleg kicsit, hát mondjuk úgy, hogy el is engedtem magam fizikálisan, úgyhogy a sportra megint nagyon oda kell figyeljek. Ez most akkor effektíve erre a válasz. De hát a kihívásokat igen, valóban szeretem a zenében leginkább. És hát egyébként főleg úgy, hogy az ember már apává vált egy ideje, így minden nap egy nagy kihívás egyébként.
1: Sport, zene, magánélet is ugye mind kihívás felsorakozik, de közben hát valószínűleg az is talán egyfajta kihívást jelentett számodra, nem tudom, hogy számítottál-e rá, hogy téged választottak az évad zenekari művészévé a Koncertó Budapestnél titkos szavazással. Ehhez gratulálok.
2: Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm.
1: Mi előzte meg?
2: Hát sok minden előzte meg, hogyha ugye jó pár év, már 2019 óta vagyok a Koncertó Budapest szimfonikus zenekarnál is. 2021 óta már csak ott, azt megelőzően az Operaházban voltam 7 évig szólamvezető fagottos, szóval ezt jó pár év előzi meg, de ezt az évet, ha veszem, akkor ez egy nagyon érdekesen reflektor fénybe került év lett nekem, mint fagottművész, mert egyszerűen úgy lett összeállítva a program. Döbbenetesen nagy kihívások voltak ebben az évben hangszeresen, és hát hál' Istennek úgy tűnik, hogy mindegyik szépen sikerült, és a kollégák is ezt gondolják, és persze itt a szakmaiság az egy dolog, nagyon fontos, de tudom, hogy itt több minden számít, és tehát az emberi része is nagyon számít, és ez igazán tényleg elmondhatatlanul jól esett a kollégáimtól.
1: Én az ember egy kicsit számít rá, hiszen nyilván te is szavaztál, tehát egymásra szavaztok.
2: Igen.
1: Tehát ott volt a fejedben, hogy akár te is lehetsz a győztes.
2: Igen, nem akarok álszerény lenni, igen, benne volt a fejemben. Tényleg azért, mert mondjuk, hogyha így sorra veszem ezt az évet, akkor volt itt egy, hát az a vége felé volt egy Stravinsky tavaszi áldozat, amit először játszottam életemben a Művészetek Palotájában adtam elő. Ez azért egy fagottos életében egy nagyon fontos mérföldkő. Volt még évad elején, tehát ott ugye a 2025-26-ról beszélünk, egy fantasztikus mű Gubay Dulinának a fagott versenye, ami mélyvonósokra és fagottra írodott. Ez egy nagyon ritkán előadott mű. Ezt a Hallgatás Napja fesztivál keretein belül adtuk elő. Igen, az volt október tájékán, ezen kívül volt Csajkovszki 4. szimfónia, volt angol turnénkon Sosztakovics 9. szimfónia, ezek mind mondjuk tényleg a Sosztakovics 9 és a tavaszi áldozat, ez valójában a két mondhatni legnagyobb fagott szóló így a szimfonikus irodalomban, és hát ebből fakadóan azért feltételeztem, hogy van esélyem erre a szép kitüntetésre.
1: Igen. De ugyanakkor említetted, hogy a szakmaiság mellett az emberi tényező is nagyon fontos a díj odaítélésénél.
2: Biztos.
1: Milyen képességre gondolsz? Milyen személyiség? Milyen tulajdonság?
2: Hát, én itt csak annyira gondolok, hogy a kollégáknak úgy érzem, hogy itt tényleg ebben a zenekarban azt érzem, hogy otthonra leltem, és nekem is mindenki szimpatikus, és talán én is szimpatikus vagyok a többségnek, feltételezem, és hát igazából csak ennyi, tehát hogy ez egy olyan közeg, de egyébként maga a koncertónak a közege egy nagyon barátságos, összetartó közeg. Úgyhogy valójában csak ennyi, amire gondoltam.
1: Figyelj, ezek fontos tényezők, amiket igen. Most elmondtál.
2: Szerintem is, igen, és hát próbálunk tényleg a lehető legjobb hangulatban együtt dolgozni, és a lehető legtöbbet kihozni a különböző produkciókból, úgyhogy igen, ez egy nagyon-nagyon jó összetartó közeg, én nagyon szeretek itt zenélni és dolgozni.
1: És ez alap, hát ebből indul ki minden.
2: Így van. Így van, pontosan, ez nagyon fontos, és hát ugye állandóan a maximumra törekszünk, már a vezetőnk, tehát szerintem talán az országban a legmaximalistább zenészek között tartják most számon Keller Andrást, és ezt a maximalizmus csak úgy lehet, hogy egyébként meg nagyon jó légkör van, és ez valóban így van.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Mohai Bálint fagott művésszel itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagott művész, aki az idei évadban, a 2025-26-os évadban elnyerte a Concerto Budapest szimfonikus zenekar évad zenekari művésze díját. Ugye titkos szavazással szavaztak a zenekari tagok, és hát te nyertél, te lettél a győztes. 2019-ben kerültél a Concertohoz. Előtte hogyan indult a pályád? Mikor kezdődött? Mikor fogalmazódott meg benned azt, hogy a zenével szeretnél foglalkozni?
1: Hát ez nagyon korán. Az előbb itt beszéltünk az óvodáról, hogy megemlítsem vagy ne, de akkor megemlítem, mert hát már én ott lerajzoltam ezt, hogy én fagott művész leszek. A színpadon álltam, és hát annak az volt a címe, igen, hogy mi leszek, ha nagy leszek, talán ez. Egyébként ott tehát édesapám hatására alakult ez ki, a maga a fagott, mert ő is fagott művész, meg karvezető is, Mohai Tibor. Édesanyám Bodolai Cecília pedig brácsa művész, a Budapesti Fesztiválzenekar oszlopos tagja, alapító tagja, még most is ott játszik. Úgyhogy ez már tényleg nagyon korán megfogalmazódott, de persze úgy realitásként szerintem olyan 13 évesen, amikor nagyon elkezdtem készülni egy zeneiskolai országos versenyre, akkor éreztem, hogy ezt fogom továbbvinni, és hát hál' Istennek elég szépen alakultak a sikerek, meg a jó visszajelzések, és hát igen, tehát mondjuk az elején is, az óvodában is volt egy ilyen felismerés, meg a konzervatóriumban, igen.
0: És azóta is tart ez a felismerés, ugye, hát hogy jó helyen vagy, a fagott a te hangszered.
1: Az én hangszerem, igen, de tényleg folyamatosan kell tanulni, és végül is ezt így nem is tudtam elengedni azt, hogy tanulom ezt az egészet, de most már hál' Istennek a profi világban tanulom a fagottozást. Igen.
0: De mindig tanul az ember, tehát koncertek által, próbák során, vagy akár más szólisták játéka nyomán. Tehát milyen felismerésekhez jut valaki, aki már profi zenész?
1: Folyamatosan tanulunk tényleg. Tehát, hogy amikor az ember azt mondja, hogy én már kész vagyok, és minden rendben van, akkor van baj szerintem.
0: Akkor kell befejezni.
1: Vagy nem tudom, ott valami nem stimmel, de én ezt abszolút nem érzem, és minden egyes nap tényleg, tehát egy negyedórás, félórás gyakorlás is lehet olyan felismerés, ami egy új vágányra állítja onnantól az embert, ami nem feltétlenül a végső helyes, mivel hogy nincs is ilyen, hogy végső helyes vágány, de inspirálódik az ember, igen, másoktól is, koncertekből, hibákból lehet a legtöbbet tanulni. Én a hibáimat nagyon próbálom elemezni, és egyébként nem is kell annyira hibának ezt a általunk hibának mondott dolgot felfogni, de hát ezeket folyamatosan át kell gondolni, át kell érezni, és hát persze az igazán jól sikerült dolgok, koncertek, azok meg annyira jó élményként elraktározódnak, hogy az meg egy extra önbizalmat tud kialakítani, ami hál' Istennek megadatik mostanában nekem az elmúlt években, hogy a színpadon legyek, és nagy feladatokban vehessek részt.
0: Most az óvodától tettünk egy nagy ugrást a felnőtt korig. De közben nem történt semmi?
1: De sok minden
0: na,
1: történt.
0: Na mesélj!
1: Nem akartam annyira részletezni. Hát jó, akkor mondjuk a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában, az ifjabb Sapszon Ferenc által alapított iskolában kezdtem az iskolaéveimet, ami nagyon-nagyon meghatározó volt nekem zeneileg. Ott zongorával kezdtem. De a kórus éneklés, meg magánéneket is csináltam egyébként egy pár évig. Ezek voltak szerintem, Isten igazából, a legmeghatározóbb élmények nekem zeneileg. Az ének és a hangszer az nekem mindig összefonódott, mert mint mondtam, édesapám fagott művész és karnagy, úgyhogy igen, ez innen indul az egész gyökere mindennek. Utána a Bartók Konzervatóriumba tanultam Vajda József tanár úrnál, és utána elmentem a Zeneakadémiára, a bachelort végeztem itt Hartenstein István, most már kollégámnál, akkor tanár úrnak szólítottam, mert az operaházban ugye együtt voltunk kollégák 5-6 évig, és még ugye Berlinben, az Universität der Künste Egyetemen, Berlinben professzor Eckhard Hübnernél végeztem el a masterképzést és a posztgraduális, ott úgy hívják, hogy koncertegzám képzést, és eztán jutottam be az Operaház zenekarába 2014-ben.
0: De közben 7 évig játszottál az Európai Unió ifjúsági zenekarában is.
1: Valóban,
0: akkor
1: valóban. Az is eszméletlen meghatározó. Igen, Vladimir Askenázy vezet, akkor ő vezette az Európai Unió ifjúsági zenekart. Hát ott meg a szimfonikus zenekari játéknak a mélyébe belecsöppentünk igazából mindannyian, és egy eszmetlen mélyvíz volt, de hát egy jól felépített mélyvíz, mert persze a koncerteket megelőzte egy több mint két hetes próba folyamatok mindig. Igen, 7 évig ott volt szerencsém majdnem minden turnén részt venni. Évi 2 turné volt, tavasszal és nyáron, ez mai napig így van. Ezt egyébként annak idején Claudio Abbado alapította. Ez volt az első európai, talán ez volt, igen, még van a Jeunesse, most nem tudom melyik volt korábban, de az egyik első ifjúsági szimfonikus zenekar, és abból vált ki később a Mahler Jugend Orchester, de ez volt az első az Európai Ifjúsági Zenekar.
0: És akkor a bázist most a Concerto Budapest alkotja. Jövünk vissza Mohai Bálint fagott művésszel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó 100 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette.

0: keleti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagott művész, aki a Concerto Budapestnél egy nagyon értékes díjat nyert, hiszen szakmabeli díjat, a saját zenekari tagjaid választottak meg azok az emberek, akikkel együtt játszol az évad zenekari művészének.
1: Hát valóban, és ez életem során jó pár díjat kaphattam versenyekből, vagy ösztöndíjak, vagy ilyesmi, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a, tényleg az eddigi legnagyobb elismerés számomra, mert egy közegben, ahol az ember a mindennapjait tölti, és úgy gondolnak felőle többségében a kollégák, hogy neki ítélik oda, az tényleg egy nagyon, nagyon jó leső dolog. De a múltban azért hál' Istennek sok más díj is összejött az életem során. Versenyek kapcsán például annak idején 18 évesen nyertem meg a 42. Concertino Praga nemzetközi zenei versenyt, talán az volt tehát a nemzetközi részéből ez volt az első, és egy elég nagy siker, úgyhogy a díjak jól esnek, persze, de egyébként nem ezért zenélünk, hanem a zene, hát ez közhelynek hangzik, de tehát nem, a zene örömét ezt lehet

0: lehet mondani, de inkább a zene élményeért, azért az élményért, hogy az ember valamibe teljes önazonosságával valójával belebújt, és végül átformálódik azzá a művé, amit annak idején megálmodott valaki, és ez tényleg egy, nem akarok túl ezoterikus világba elmenni, de egy ilyen transzcendentális élmény. Én ezért zenélek egyébként, nekem ez az, ami egy hihetetlen élmény. Amikor ebbe az állapotba bekerülök, az tényleg egy valamiféle drognak tekinthető, igen. Igen.
1: És mennyire kapsz lehetőséget arra, hogy a fagott szólisztikus irodalmából megmutasd a tehetséged? Tehát, hogy abból játsz?
0: Kapok, hál' Istennek kapok a Koncertó Budapestnél is, meg más felkérésekből adódóan is, de a Koncertó Budapestnél maradva, igazából 2019-ben, mikor megismerkedtünk én és a zenekar és Andrással, is egy szólisztikus feladattal indult a Zeneakadémia nagytermében, játszottuk kollégáimmal a Mozart Szimfonia koncertántéját, ugye ez az oboa, klarinét, kürt, fagott verzió, és utána is, tehát az elmúlt hány év, és ez már lassan 7 év, volt szerencsém eljátszani többségében a Zeneakadémia nagytermében, vagy a BMC nagytermében. Játszhattam Mozart fagott versenyt, akkor még egyszer elhangzott a Szimfonia koncertente, az a berlini filharmonikusok két szólistájával, Stefan Dorral és Wenzel Fuchssal, Horváth Béla volt mellettem az oboista, és kamarázni is, fontos műveket, hál' Istennek volt lehetőségem előadni, Mozart fúvós, tehát Mozart zongorás kvintettjét a négy fúvossal, Elizabeth Leonszkájával például ebbe az évbe a Mozart napon eljátszhattam már több egyére. Most volt nem rég, igen, ez egy idei friss élmény, még aktívan él bennem az emlék. Úgyhogy a koncertónál hála Istennek nagyon, nagyon szépen ki tudja az ember bontakoztatni magát szólistaként is, és a kamarára is nagy hangsúlyt fektetünk, és nem csak azt próbálom én is erősíteni, hogy minél több össz kamara legyen, ahol nem csak a szólamvezető művészek játszanak, hanem a zenekar többi tagja is, a második fúvósok, tutti vonósok, úgyhogy, és erre tényleg van lehetőség például a Mozart Planet berkeim keretein belül, ez minden évbe fut ez a program. Igen.
1: Egyébként van némi beleszólásotok, vagy kérhettek zeneműveket akár Keller Andrástól, tehát valamelyest demokratikus ez, már úgy tudom, hogy azért többnyire nem így történik.
0: Lehet javasolni, természetesen, és András mindig előszeretettel fogadja ezeket a javaslatokat. Aztán, hogy mikor realizálódik, az egy kérdés, de hogyha egy jó ötletről van szó, akkor az általában viszonylag a közeli jövőben meg tud szólalni. Például nekem most volt egy régi álmom volt eljátszani a Mozartnak hát így szoktuk mondani, hogy a hullapelyes variációkat, de ez egy variációk, egy francia gyermekdalra. Én nagyon szeretem azt a művet, és harmonikán hallottam még pár éve, és annyira hallottam benne a fúvós hangokat, a hangszereket, a szólamokat, hogy azt átirattam Werner Gábor barátommal, és itt a Mozart Planet berkein belül előadhattuk, hát nem is tudom, 4-szer, 5-ször, és egy szeptet lett belőle, amiben a kollégáimmal együtt tudtuk ezt eladni, fúvós kollégáimmal például, igen. Aha. Tehát szereti András, és nem csak tőlem, másoktól is ezeket a jó ötleteket, persze.
1: Köszönöm szépen. Mohai Bálint fagott művész a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagott művész, akivel a legfontosabb díjról beszélgettünk, amit legutoljára kapott. Ugye többnyire a legutolsó a legfontosabb egyébként is, ezt mondják a művészek. De hát közben te különböző versenyekről is hazahoztál jó néhány díjat. Melyek voltak ezek közül a legemlékezetesebbek?
1: Amit még az imént említettem, az első nemzetközi megmérettetés, a 42. Concertino Prága nemzetközi verseny. Ez egy nagyon emlékezetes dolog, abból fakadóan is, hogy a díjátadó gálán a prágai rádiózenekarral játszhattam Weber fagott versenyét a Rudolfinumban, Prágában. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt akkor 18 évesen. Szerencsére megugrottam a lécet.
0: Erre mentálisan is készülni
1: hát
0: kell.
1: Készültem is, előtte is. Hát igen, szóval ezt úgy
0: hát
1: fel kellett
0: olyan
1: építeni,
0: megmérettetés, hogy ez működjön.
1: Igen. Így a konzis padsorból, meg a igen, tehát erre tényleg készülni kellett, de hát mindenre készülni kell. Ezen kívül sok országos versenyek is egyébként főleg egy kamasz életében nagyon meghatározóak. Ott nem nyertem meg az összeset, igazából háromból kétszer második voltam, és egyszer sikerült megnyerjem, ami szintén egy nagyon meghatározó, egy nagyon fontos dolog volt ez ott nekem, hogy ez jöjjön össze, és tényleg a végén az legyen, hogy első díjat kapok, és az adott egy nagy löketet szintén. Aztán a külföldi tanulmányaim során voltak még versenyek, volt egy Emsbürenben egy nemzetközi fúvós verseny, ahol én és egy klarinétos lettünk az első helyezettek, az egy szintén egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, és voltak ösztöndíjak is, ami nekem nagyon meghatározó volt, és fontos volt a tanulmányaim szempontjából, és például a DAAD ösztöndíj, amit sikerült összehozni, hogy nekem is odaítélték, és az elmúlt már a profi éveim során voltam például Pozsonyban a 56. New Talent nemzetközi versenyen, ami végül nem úgy sikerült, ahogy terveztem, mert nem sikerült megnyerjem, de a döntőben voltam, és ott a szlovák állami filharmonikus zenekar kísért a pozsonyi filharmonia nagytermében, ahol Mozart fagott versenyet játszhattam. Szóval ott már egyébként nem volt a döntőben az egész verseny története során fagott művész, úgyhogy az is egy nagyon meghatározó élmény volt.
0: Egyébként mit adnak a versenyek?
1: Hát a versenyeknél a legfontosabb szerintem tényleg az, hogy az ember elhatározza, hogy akkor erre most felkészül, és átmegy ezen az egész procedúrán. Ez egy jó pár hónapos, inkább egy jó fél éves procedúra. Azt adja, hogy egyszerűen sokkal jobban játszik utána az ember, hogyha ténylegesen felkészül, akárhogy is sikerülnek a dolgok. Például történt olyan is persze, hogy nem jött össze, hogy döntőbe legyek, akár első körből kiestem, vagy második körből, de ott volt mögöttem az a nagyon, nagyon kemény felkészülési periódus, és tényleg épül folyamatosan emiatt az ember, főleg ugye a tanulmányai során. Ez egy nagyon meghatározó dolog.
0: Mert nagyon intenzív időszakról van szó.
1: Hát igen, igen. Mindent összematekozni, hogy jöjjön össze az a gyakorlási idő. Hát ezt most például apaként már két gyerekkel ezt nem is tudnám összehozni, tehát annyit nem tudnék ezekre gyakorolni, amennyit akkor kellett. De hát ez így is van ütemezve, hogy az ezek általában ilyen 30 éves korig vannak ezek a versenyek. Igen. Én meg 30 éves korom után lettem édesapa, úgyhogy akkor még volt több időm gyakorolni 4-5-6 órákat.
0: De ez valahol veszteség, nem? Tehát, hogy miért nem lehet egy kicsit tovább versenyezni?
1: Hát egyébként 30 éves korom után is részt vettem versenyeken. Azok már nem ennyire, tehát nem ilyen volumenű, tehát az ARD fagott verseny, a prágai tavasz, meg ilyesmi, ilyesmi tényleg nagyon számon tartott versenyek már nincsenek. Jó lenne akár igen, mondjuk 40 éves korig, akár ilyen versenyprofiknak már, tehát ki lehetne bővíteni, igen, jó lenne. Ha lenne ilyen egyébként, lehet, hogy elindulnék, de nincs.
0: Na jó, hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Persze.
0: Mint ahogy a következő évad is már itt van.
1: Igen, már érkezik.
0: Már ráfordultunk lassan, vagy legalábbis érkezik. Hát ti már biztosan képben vagytok, hogy milyen koncertekkel várjátok a közönséget.
1: Igen, egy Beethoven tematikus év lesz a következő évadunk. Az összes szimfóniát el fogjuk játszani, nem egyben, mint, de annak idején még volt ilyen is, még Kocsis Zoltán csinált egy napot az összes Beethoven szimfóniával, tehát az egész év során elosztva, de más óriási Beethoven művekkel is egyetemben, és hát szerencsére itt is már tudok egy szép feladatról, szintén Elizabeth Leonszkájával eljátszhatjuk majd a fúvós kollégáimmal a nagyteremben, a Zeneakadémia nagytermében a Beethoven kvintettet, az is egy nagy kedvencem. Talán én azt ilyet is merek mondani, de hát nem tudom, hogy szabad, hogy én lehet, hogy jobban is szeretem, mint a Mozart kvintettet, úgyhogy azt előadhatjuk, és még a nyár folyamán is lesznek szép feladatok, most készülünk éppen a Vármegyeházi szabadtéri nyárest koncertünkre. Fogunk játszani a Fesztivál Akadémiának a nyitó koncertjén, ha jól tudom, és ami egészen biztos, hogy az Arcus Temporum Fesztiválon Pannonhalmán fogunk sok-sok szép művet előadni, és abban nekem is az egyikben egy szép feladatom lesz, a Kurtág és Bach tematikus lesz a fesztivál, és ott Lukács Miklós barátunkkal, cimbalomművész barátunkkal egy közös produkciót fogunk előadni, Kurtág György fúvós ötöse köré az ő triójával fognak improvizálni. Már egyszer játszottunk egy ilyesmi koncertet, egy CD is lett belőle, az még a Ligeti 100 évben volt, ott ezt Ligeti 10 darab fúvós ötösével csináltuk ugyanezt, és most Kurtág fúvós ötösével fogunk egy hasonló gyönyörű produkciót remélhetőleg előadni.
0: Hát varázslatosnak ígérkezik ez az évad is. Sok sikert kívánok hozzá. Ugye felbicikliztél ide a hegyre?
1: Igen, valóban felbicikliztem,
0: hát
1: igen.
0: Hát lefelé könnyebb lesz.
1: Lefele jó lesz már, igen. Köszönöm.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Mohai Bálint fagott művész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.
3: Következik Camille Saint-Saëns F-dur románc. Gordonkán közreműködik Christian Poltera, zongorán közreműködik Catherine Stott.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Thali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, június 22-én hétfőn, ez itt a Klasszik Nyitány. A megszokott módon hétköznapokon 7-től 10-ig tartunk a Klasszik Rádió 92.1-en, ám a megszokottakkal ellentétben ma rendhagyó adással jelentkezünk, hiszen élő műsor helyett doboz, összeállítás, vagyis hogy egy best-of válogatás az, amit át tudunk nyújtani az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből és a legkedveltebb részletekből, de tartsanak velünk, hiszen a menetrend szerint mondjuk 7 óra 27 perckor bepöfög a reggeli express, a Jövő század regénye című kiállítása viszel minket az Országos Széchenyi Könyvtárba. Igen, ez egy Jókai Mór regény, és igen, ez egy jövőről szóló regény, mármint Jókai számára jövőről, hiszen ma már ebben élünk. De a kiállítás része Mórus Tamás Utópia című művének 1518-as bázeli kiadása is, valamint tetten érhető valahol Jonathan Swift Gulliver utazása című regénye is. Ha van ebben ellentét, bármint a jövőben és a jelenben, azt föloldja vendégünk Sulics Fruzsina, az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Aztán pedig színházba visszük a fiatalságot, illetve egy színház hívja őket videózásra. A Magyar Színház hirdet országos videópályázatot az Ország Iskolája 2026 címmel, egyrészt a tanulóknak, másrészt pedig diákoknak, sőt, akár szülőknek is közösen is megmutathatják, hogy milyen az ő iskolájuk valójában, milyen közösség, milyen hangulat, milyen történetek dívnak mondjuk a folyosón, és milyen emberek formálják az iskolák mindennapjait. Vendégünk, illetve a versenyre felhívunk Bagály Márton, a Magyar Színház kommunikációs és szervezési vezetője. Aztán pedig csak ülünk, mint Rozia moziban, már elnézést, ha van Rozália a hallgatók között, de az biztos, hogy vetítő rovatunkban 9 óra után meglessük, hogy mely filmeket várják a legjobban a magyar nézők 2026 nyarán. Lesz ebben klasszikusnak tűnő Odüsszeia, egyáltalán nem klasszikus, de remek Pókember, új Spielberg film, és mindent, vagy lehetőség szerint mindent megnézünk majd vendégünkkel, Horváth Gergővel, a mafa.hu főszerkesztőjével, úgyhogy remélem jó lesz a kínálat, annak ellenére, hogy nem mindig leszek élő, de nagyon jó szórakozást kívánok június 22-én, hétfőn!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útra valóra mostanában figyelni kell, vagy legalábbis tudatosnak kell lenni, hiszen a tudatos jelenlét, a mindfulness a téma. Mai idézetünk William Pallentől származik, ő egy brit származású pszichoterapeuta. Fuss önmagadért című könyve rendkívül népszerű, bár annak ellenére, hogy ez egy fárasztó dolog, mármint a futás, de egy hosszú séta, egy lassú kocogás, vagy egy gyors vágtázás állítólag jótékonyan hat a lelki állapotunkra. Ilyenkor nagyon bólogat William Pallen, mert hogy ő azt mondja és azt vallja, hogy a testmozgás a pszichoterápia egyes elemeit, illetve a mindfulness-t ötvözi egy önismereti módszerrel. Legjobban teszik, ha elolvassák a Fuss önmagadért című könyvet, illetve figyelnek a mostani idézetre. Minden alkalommal, amikor történik velük valami, két nyíl talál el minket. Az első maga az esemény, a történés, a második a reakciónk az adott történésre és mindaz, amit még hozzáteszünk. Az első nyíl mindenképp eltalál minket, ám léteznek módszerek, amelyekkel elháríthatjuk a másodikat. A tudatos jelenlét révén megtanulhatjuk, hogyan fókuszáljunk az első nyílra, és miképp háríthatjuk el mindazt a zavart, frusztrációt és bizonytalanságot, amely a második nyíllal jár. Ezektől a nyilaktól nem kell, hogy Isten megmentsen minket, illetve Nyugat-Európát, inkább foglalkozunk saját magunkkal, tényleg a tudatos jelenlétünkkel, és hallgassunk közben klasszik nyitányt.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Várba invitálom önöket, a helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik, már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Fölsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb pár a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspóló játékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között, az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak föl sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg, és ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárs kölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatóban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Hiszen a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást si lehetőséget kínáljunk.
1: Keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.
0: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Íme megérkezett a reggeli Express főváros-centrikus, illetve főváros környék-centrikus program ajánlata. Mert hogy június végétől szeptember közepéig ismét változatos programokkal várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház. A Zicsi kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon június 26-án az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be sok humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép majd Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, valamint Rezes Judit és Szabó Győző is különleges közös estel érkezik. Látható lesz Lackfi János új tragikomédiája, a Három nő egy eset is. Két szenvedélyes történet, egy operaest, László Boldizsár főszerepben a Margit szigeten. A Margit Szigeti Színház idei opera szezonjának egyik kiemelt eseménye lesz Mascagni Parasztbecsület és Leon Cavallo Bajazzók című operáinak közös bemutatója, amelyet június 25-én és 27-én láthat majd a közönség. A két egyfelvonásos mű hosszú évtizedek óta szinte elválaszthatatlan párost alkot az opera színpadokon, hiszen bár külön történetekről van szó, ugyanazok a szenvedélyek mozgatják őket. Szerelem, féltékenység, becsület és bosszú. A kettős szerep egyben László Boldizsár művészi sokoldalúságát is megmutatja. Az opera énekes pályája során számos nagy tenor szerepben bizonyított már, de ez a két karakter különösségét is megmutatja. Az opera énekes pályája során számos nagy tenor szerepben bizonyított már, de ez a két karakter különösen hálás feladat. Egyszerre kívánnak drámai erőt.

0: Tél lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Thali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Karl Orff, Carmina Burana, In Taberna. Előadja a Budafoki Doknányi Zenekar, karmester Hollerung Gábor.

Június 22-én hétfőn ez itt a klasszik nyitány, illetve egészen pontosan annak úgymond best of válogatása, de ne felejtkezzünk el a névnaposokról. Fölköszöntendők virággal, illetve csokoládéval a Paulinák, az Alvinák, a Horáciák, a Krisztabellák, a Krisztiánák, a Tinkák, a Rozviták, a Lambertek és a jóval egyszerűbben hangzó Krisztinák, illetve Tamások is. És ha tehetik, akkor este vagy olvassanak a gyerekeknek, vagy vegyenek le egy kötetet a polcról, amelyen ott van, hogy Vörös Sándor. Ő ugyanis mai leghíresebb és talán legszeretettebb születésnaposunk. A nyitány Best of műsora, nyugodjanak meg, hamarosan folytatódik itt a legjobb pillanatokkal, a legemlékezetesebb részletekkel és beszélgetésekkel.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Antonio Vivaldi 4 évszak, tavasz, 3. tétel. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Biatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető aláhozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Araghchi külügyminiszter. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, csak nem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihiv megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és tovább a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán az autópiactól. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt hallgatóinknak, ez itt a Klasszik Rádió reggeli műsora, a Nyitány, de rendhagyó adással jelentkezünk, hiszen élő műsor helyett a legemlékezetesebb pillanatokból összeállított, úgymond best of válogatást hallhatják. Jöjjenek a legkedveltebb részletek, a legérdekesebb beszélgetések, egy a lényeg, tartsanak velünk! Nem sokára egy színház invitálja a fiatalokat videó készítésre. Ez az Ország iskolája 2026 verseny, a Magyar Színház a hirdető, vendégünk pedig Bagány Márton a színháztól, a kommunikációs és szervezési vezető.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És minden, ami fiatalság, plusz minden, ami játék, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, jelen esetben a Hevesi Sándor térről, de hogy pontosan mi a titulus, azt meg kell kérdeznem Bagány Mártontól. Én annyit tudok róla, hogy a kommunikációs és szervezési vezető vagy, ami nagyon jó, de jól mondtam én, a Magyar Színháznak mi a teljes neve, és ez a későbbiekben szerintem fontos lesz.
2: Én is üdvözlök minden hallgatót, és téged is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Magyar Színház, Családi és Ifjúsági Színház.
1: Na, ugye ez.
2: A szlogenjében a Családok Színháza, igen, ez a hivatalos teljes neve. Egyébként korábban Pesti Magyar Színházként működött, éppen tavaly szedtük le a pesti szót róla.
1: Mi nagyon szeretünk beszélni általában a Ruminiről, meg a Csecsemő és Baba Színházról, de itt egy korosztályt ugorjunk följebb, mármint a csecsemőktől. Meghirdettétek az Ország Iskolája 2026-os versenyt, ami nem egy tanulmányi verseny, ugye?
2: Nem. Bár érdekes lehet így is hozzáállni. Ez egy videós pályázat, amit azért neveztünk az Ország Iskolájának, hiszen egy pozitív, jókedélyű kampány és országos kampány, tehát nincs területi korlát, egyébként határon túli iskoláknak is szól, magyar nyelvűeknek. Arról szól, hogy mit teszi különlegessé a sulitokat, közösség, tanárok, hangulat, őrült ötletek, vagy akár a közös élmények. Szeretnénk arra buzdítani minden iskolát, hogy készítsen egy videót, maximum 4 percben, ahol minél többen szerepelnek, és ezt küldjék el nekünk, és a játék ott kezdődik, hogy ez egy verseny, és a nyereménye az igen értékes, az egész iskola, tehát a nyertes iskola egész közössége a férőhelyek függvényében részt vehet egy magyar színház előadásán ősszel, amit ők választanak ki.
1: Te már tudod a repertoárt, vagy nem akarsz árulkodni, vagy mi lehet ez?
2: Hát igazából ez ugye úgy van, hogy a nagy részét hozzuk magunkkal előző évadokból, azokat nyilván tudom. A többit nem lőném le, mert a hivatalos bejelentése majd évad végén lesz, de olyan széles a repertoár, hogy a kisebbek is, nagyobbak is, ez azt jelenti, hogy általános iskola alsós, felsős, és a középsulisok is megtalálják a nekik való előadásokat.
1: Videót mondtál, maximum 4 percben, nem vagyok tisztában a mai iskolákkal. Azt tudom, hogy mindig rásítjuk a bélyeget a kedves fiatalokra, hogy titok nemzedék, otthon vannak ebben, azért már érkeztek, vannak itt látható dolgok, magyarszínház.hu/azországiskolája, és nagyon sok iskola műve, pályaműve már itt van.
2: Így van, jönnek, ezt a pályázatot nemrég indítottuk, de szépen érkeznek, csorognak. Mindenképpen azért videós pályázatnak gondoltuk, hozzáteszem zárójel, hogy volt egy rajzpályázatunk korábban fél éve, nagyon aranyos volt, de az lekorlátozza mégiscsak a célcsoportot, viszont egy videós pályázat kinyitja. Na persze, lehet, hogy a picik nem videóznak, de utána felsőtől egészen a középsuli végéig rengetegen igen, és mivel mindenki manapság már rendező, ami szintén, és a szereplő is, hiszen magukat veszik föl, ez nagyon közel áll a színháznak a tematikájához, és pont a kiírás lényeg az, hogy merjétek kreatívkodni, ötletelni, és mutassátok meg magatokat, vállaljátok be azt, amitől ti úgy gondoljátok, hogy az iskola különlegessége, vagy akár a közösség különlegessége, tehát így, hogy mindenkinek a kezében ott van voltaképpen egy kis mini stúdió, ezt most közösen is lehet csinálni, és csináljátok meg a videót, küldjétek el nekünk, és nyerjétek meg a pályázatot.
1: Fiatalokról beszélünk, és tegeződve beszélünk, ha ebbe beleszól a tanár, igazgató, szakköré vezető, osztályfőnök, az baj?
2: Én azt mondom, hogy ez még jobb, de úgy szóljon bele, hogy ez konstruktív legyen. Tehát mondjuk azt, hogy vegyen részt a projektben, úgy szóljon hozzá, hogy mellé rendelt szereplője legyen, ne feltétlen irányítója. Egyébként nem baj az se, hiszen lehet, hogy neki van egy olyan profizmusa, ismerek olyan kollégát, aki azt mondta, hogy ők is csinálják a pályázatot, de mondjuk ő egy média szakember. Ebben az esetben lehet, hogy jól jön.
1: Igen, az én barátomról, aki itt a mellettünk levő testvérrádióban vezet éppen, vagy most nem éppen műsor, de az ő középiskolás osztálya is készül, és csinálja, és már meg is csinálta.
2: És például a pályázatok közül, amik bejött, rengeteg lehet látni, hogy van olyan, ahol hát egy ilyen kis laza image videó, de van, ahol egész komolyan beforgatták az iskolai dolgozókat, oktatókat, egyébként ez takarítótól a portáson át az iskola igazgatóig mindenki, tehát az iskola közössége nem csak a gyerekek és a tanárok, hanem mindenki, és látszódik, hogy ők direkt erre készültek, így ilyen formán ez nagyon mókás, és nem titkolt célunk, hogy így ebben a tavaszi, nyári pozitív hangulatban olyan videók szülessenek, amit egyébként utána vissza is tudnak nézni, amit meg tudnak osztani az iskola weboldalán, social médiában, és ez egy örök tartalom, egy apropó arra, hogy majd egyszer visszaemlékezzenek, hiszen ilyenből azért kevés készül, és egy kicsit a saját település is legyen büszke az iskolára, és segítse őket megosztásokkal. Tehát egészen közösségépítő célt tudunk így eléjük rakni.
1: A videókat YouTube-ra kell feltölteni, majd a nyilvános linket elküldeni a Magyar Színház részére, és van zsűri?
2: A fődi az kifejezetten a szavazások alapján dől el, de vannak egyéb díjaink, második helyzet, harmadik helyzet szintén szavazás alapján, és külön díj a társulat kedvenc videója. Nyilván ott nem tudjuk meghívni az egész iskolát, de 15 jegyet nyer, tehát voltak éppen a forgatóstáb. Kíváncsi vagyok, hogy a társulatunk melyiket fogja választani.
1: Szerinted színház szeretők, akik ezt beküldik, itt mindig próbálnak ellenséget és ellenségeskedést generálni, vagy kreálni, hogy én is kiejtettem már, hogy TikTok nemzedék, ugyanakkor pedig a Hevesi Sándor téren, a Magyar Színházban ott székek vannak, ülni lehet, tapsolni lehet. Összejön a kettő?
2: Nagyon összejön. Ugye így, hogy Család és Ifjúsági Színház a nevünk deklaráltam, voltak éppen ebből kifolyólag hozzánk nagyon sok gyerek jár. A repertoár az kiszolgálja a babától a 100 éves embert is, de ebben a nézőközönségünk mintegy 40% az iskolás, általános és középiskolás, tehát mi látjuk őket rendszeresen a széksorainkban. A picikék nagyon szeretik, tehát az a megőrülős fajta, amikor a Rumininek, a Madagaszkárnak, meg hasonló daraboknak szurkolnak, üvöltöznek, ugrálnak, táncolnak, aztán elmegyünk szépen komolyabb témák felé, Róma és Júlia, Hamlet, vagy natán olyan történelmi jellegű darabok, amik idén jöttek be, például a Fedáksári régi primadonnáról szóló darabunk, sokkal komolyabb, vagy az Addikt, ami Anger Zsolt rendezése és a függőségekről szól, tehát azon lehet röhögni, de mégiscsak leginkább sírni szoktak a végén, annyira meghatódik rajta az ember, úgy átéli, de ők szeretik, és nincs tömmet ezt kimondani, hogy a mai fiatal generáció nem szereti a színházat, hanem azt kell, rá kell őket vezetni, meg kell velük értetni, hogy ez miért fontos, és hogyha jó edukációval érkeznek, akkor viszont maradandó élménnyel távoznak. Ez biztos így van. És még az egy nagyon fontos, hogy a színházunk komoly erőfeszítést tesz ebbe bele, tehát feldolgozó foglalkozásokat kínálunk, tananyagok vannak fönt a webben, így mi próbáljuk a pedagógusokat segíteni, és a gyerekeket pedig színházra nevelni, színházra szoktatni.
1: Illetve arra, hogy meg is mutassák magukat, ami azért fontos, mert lehet, hogy ebből kijön egy színházi nyelv. Ez most videós nyelv, vagy kötöm az ebet a karóhoz, meg ütöm a vasat, mindenfélét keverek. Itt ugye ez béke, és ez a lényeg, színház, és a generáció legkedvesebb foglalatossága a gép pötyögés között.
2: Igen, abszolút békés cél az. Bocsánat. De lehet harcias is egyébként, mert nincs műfaji megkötés, tehát lehetne egy akciófilmmel is jelentkezni. Minden esetre tehát abszolút örülünk neki, hogyha színházi nyelven közelítik meg. Nem volt feltétel, de
1: itt olvasom a kikötéseket, lehet benne tánzene, humor, bármilyen kreatív ötlet, iskola közössége, büszkén vállalja, vállalja iskolai értékek, hangol. Igen, itt nincs olyan, hogy nem színház.
2: Nincs, de a kilelemény, és az nyilván megnézi a repertoárt, és próbálja bele kötni, például a Jean, mint olyan az egyik videóban megjelenik, és azért azt hozzátenném, hogy mivel rengeteg pedagógus jár hozzánk csoportokat hozni, elsősorban nyilván ők értesültek legelőször a versenykiírásról, tehát nekik van élő magyar színházas élményük, tehát én azt gondolom, hogy ezt rengetegszer vissza fogjuk látni a videókban, az erre való utalásokat.
1: Gene, de nem véletlenül említetted a Geszti Monori András Tasnádi István darab hihetetlenül színes, meg örökérvényű, de rendkívül mai dúdolható, meg végig topogható, ezer egy éjszaka. Szerinted ti is rábukkantok tehetségre? Tehát amikor ti ezeket végigböngészitek, mert ugyan egymásról szavaznak, akkor azt mondjátok, hogy hoppá, ez mekkora ötlet, ez mennyire kreatív.
2: Igen, igen. És képzeld el, hogy mi minden, tehát az a családok színház, a ifjúsági színház, de az ország, de talán Közép-Európa legnagyobb gyerektársulattal rendelkező színháza vagyunk. Rengeteg gyerek van. Most 100 fölötti játszó színpadon, nagy színpadon játszó gyerek van. Az azt jelenti, hogy vannak darabok, ahol ők vannak főszerepben. És mivel, hogy hát szegények hamar kiöregednek ezekből a kis pici életkort igénylő szerepekből, ezért évente mindig van casting, és úgy képzeld el, hogy ez a közösség, aki hozzánk jár, mint egy ilyen 50-100 ezer fiatal per év, ez nem a teljes közönség, hanem annak egy része, abból kerül ki elsősorban az újabb tehetség. És gyakorlatilag hasonló arcokat látunk, akik hozzánk jönnek, megszeretik, beleszerelmesednek a deszkákba, a fényekbe, és lehet, hogy jövőre mondjuk az a gyerek fog a nagy színpadon állni, aki mondjuk most a videóban pályázott.
1: Egy iskola több videóval is indulhat, ezt nagyon fontos elmondanom. Ez egy misszió, azért ejtsük ki, és nagyon fontos. Miért ennyire fontos a csemete, a gyerek, a jövő Magyar Színháznak?
2: Hát, ha csak simán...
1: Ha sablonokat mondasz, az is jó, de...
2: Hát, hogy csak ha marketing nyelven közelítjük meg, akkor ez egy hosszú távú befektetés, ugye? A szülőt is jó, hogyha megfogjuk, nyilván nem a gyerek dönti el, hogy hova megy, de ő fog otthon kilincselni, hogy szeretne eljönni színházba, de azért egy közintézmény vagyunk, és ilyenkor elvárható az, hogy értéket adjon át, nevelje kultúrára a fiatalokat. Ebben nekünk nagyon kifejlett, kiterjedt rendszerünk van, tehát tényleg az iskolákra, szervezetekre, szociális háló is van mögötte. Egyébként akadálymentes előadásaink is van rengeteg. Ez egy szerethető projekt, és mindig élményt adunk, és mindig valami pozitívat. Én azt mondanám, hogy ez egy állami intézménynek, ami színháza küldetése. Nekünk ezt kell csinálni. Nincs is választás, ezt nem lehet öncélúan.
1: Én meg jól elfelejtettem, hogy hát az egyik audionarrátorokkal is már beszélgettem, éppen ezért jó, hogy bejött ez az akadálymentesítés és a mindenkihez szólás. Mindenkinek szólok, magyarszínház.hu, az ország, per az ország iskolája, itt minden elolvasható, ami kritérium, meg ilyen nyitási, indulási verseny. Ha 300 fős iskolán van, az is belefér majd a nyereménybe?
2: Hát akkor ők lehet, hogy kétszer jöhetnek, vagy mindenki osztott magával még egy embert. Mindennel együtt nagyjából 580 ember tud leülni. Hogyha lépcsőn is ülnek, akkor ez följebb tud duzzadni, főleg, hogyha a legkisebbeket ültetik, mert az két lépcsősoron is elfér egy osztály. Minden esetre nyilván a szabad kapacitás függvényében, tehát kb. 500, kötőjel 600 fős intézményt tudunk leültetni, illetve annak az iskolának, abból az iskolából, aki megnyerte 600 főt. Azért ez egy nagy szám, így ilyen formán ki is lehet számolni, nyilván a választott előadás függvényében, hogy ez egy borzasztó nagy értékű nyeremény. Ez itt akár az 5-6 millió forintot is eléri, így, hogyha azt csak ezt nézi egy tantestület, vagy egy iskolai közösség, akkor azt mondanám, hogy ez megéri.
1: Rendben, meddig van határidő? Az iskolának is van egy vége, mert biziosztás is lesz, meg jön a vakáció is, vagy gondolkodjanak még utána is?
2: Én azt mondanám, hogy egyelőre tartjuk az eredeti kiírást, ami az évadzáronkon történő díj kiosztás lesz, ez június 27. De itt megmondom halkan egymás között, nyilván csak egymás között, hogy a nézők is hallják, hogy sokan reagáltak már úgy, hogy nagyon örülnek neki, de lehet, hogy kicsit ki kéne tolni a jövő tanév elejére, tehát mondjuk szeptember közepéig. Ezt mérlegeljük, meglátjuk, hogy hány pályázat érkezik be, de rengetegen jelezték ezt, amit megértünk, meglátjuk.
1: És ez egy nagyon jó műfaj, hát mondom én a régi tévés, de tényleg ebben érdemes gondolkodni, így dicsekedni, vagy így büszkének lenni a mi iskolánkra, vagy így elmesélni, hogy miért jó odajárni, vagy mi a baj a menzával, meg a takarítónéni viselkedés. De hát nincsen a takarítónénivel, soha semmi baj. Bagány Mártonnal néztünk egymásra, és bólogattunk így egy jó erőset. Magyar Színház kommunikáció és szervezési vezető, de nem ez a lényeges, hanem amit az imént mondtam, és jól elfelejtettem, magyarszínház.hu/ az ország iskolája, YouTube-ra föltöltendő maximum 4 perces filmekről beszélünk, de nyugodtan egy iskola többet is beküldhet, mert ugye több szakkör is van, ha így akarom igen. mondani, vagy több évfolyam, vagy alsós, felsős, hasonló.
2: Korlátlan, tehát annyi is egy iskola bárhány videót küldhet, csak ebben az esetben valószínű a szavazat megoszlik a beküldendő videók, beküldött videók között.
1: Jó, ennyi harc belefér. Magány Márton, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Következik Ludwig van Beethoven C-moll patetik szonáta opus 13, harmadik tétel. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és tovább a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán az autópiactól. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Nyitány június 22-én, ám ez nem egy élő műsor, hanem egy úgymond best-of válogatás az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és a legérdekesebb pillanatokból. Maradjanak velünk, hiszen a hírek után visszatérünk, és a következő órában is folytatódik ez a különleges összeállítás újabb, reméljük emlékezetes részletekkel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az évelején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Széll Kálmán tér közelében, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos pályára terelik a forgalmat. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel kívánok most már nem csak jó reggelt, hanem kellemes délelőttöt is kedves hallgatóinknak. Ez itt a Nyitány, nem élő adása, hanem úgymond best of válogatása, rendhagyó műsor ez, a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból, a legérdekesebb beszélgetésökből és az önök által legkedveltebb részletekből. Tartsanak továbbra is velünk, és mozizzunk együtt a vetítő rovatban, ugyanis érkezik majd Horváth Gergő, a Magyar Film Adatbázis főszerkesztője, és a mafab.hu-n mindig megkérdezik a nézőket, hogy miket, mely filmeket várják leginkább a nyáron. Jelesül most 2026 nyarán lesz ebben Pókember, az új Spielberg film, dominálnak természetesen a franchise-ok, a családi filmek, de jönnek nagyon kedvelt animációk is, úgyhogy mozizzunk együtt itt a Klasszik Nyitányban.

0: hónapcsikkenek néz ki, és inkább egy olyan időben hozzák ki, amikor kisebb a konkurencia, nagyobb a várható bevétel, még egy picit lehet finomítani a vizuális effektekkel, meg minden, hogy az egész ez akkor tényleg jól nézzen ki, vagy megadja a módját, ha már ennyien várják. Ezt meg is tették, a film különben viszonylag jól kezdett két hete, ilyen szenzációsan nagy bevételek nincsenek, de kimondottan jó teljesítés. Hát ebben sok minden benne van, ugye az első részből sokan hiányolták nagyon Johnny Cage-et, és akkor most megkapták ezt a karaktert, meg Carl Urbant, aki, hát nem tudom, tehát az ilyen a geek rajongóknak szerintem ő a ilyen totem állatuk, hogy nem akarok mondani, de hogy ugye ott volt ő már Dreadbíró, ott volt a fiúk sorozatban az Amazonnál, volt miért várni ezt a filmet, és hogy rosszul nem megy, úgyhogy nálunk ez, amikor még a lista ez megjelent, még a film, még a premierje előtt volt, nálunk a 7. helyre került akkor nyár 10 legjobban várt filmje között.
1: Supergirl?
0: Igen, az egy picit messzebb. Ez is több szempontból érdekes lehet. Az újraindított DC univerzumban ez lesz az első női szóló filmje. Mm-hmm. Már az előztesek, meg a minden ígéretek körül teljesen világos, hogy ez nem egy mosolygós szuperlány irányba fog menni. Ugye a főszereplőt azért valamennyire már ismerik, próbáltak egy ilyen kicsit azért mégis olyan friss arcot hozni, Miliákok a Trónok harcának a spin-off sorozatából ismerhettük meg. Ami a képregényt illeti, ez a Supergirl Woman of Tomorrow, az volt az alap, amihez hozzányúltak. Ez azért sokkal keményebb, meg ilyen kozmikusabb Supergirl történet, ahol ő nem egyszerűen a Supermannek a női párja, hanem valaki, akinek megvannak a maga veszteségei, a traumái, és van benne egyfajta bosszúvágy, amit ki akar elégíteni, és emiatt viszonylag izgalmas karakterű a korábbi Supergirl-ök között is, akik a képregényben megjelentek. Na, meg persze az is hozzátartozik, hogy Jason Momoa ezzel a filmmel tér vissza a DC-hez, ugye ő korábban Aquament alakította, most viszont Lobo szerepében jön majd, amit ő azt korábban úgy jellemzett, hogy hát ő egész életében ezt a szerepet szerette volna eljátszani, ez rendben, tegyük fel, hogy elhisszük, de az igaz, hogy az a karakter az nagyon illik hozzá, úgyhogy ezek miatt is érdemes várni ezt a filmet, és ahogy láttuk is itt az adatokból, várják. Igaz, ez a 8. hely a top 10-es listán, de azért azt itt érdemes hozzátenni, hogy ezeknél a filmeknél egyébként nagyon pici itt a különbség, hogy a hype mostanra annyira felpörgött ezeknél a filmeknél úgy általában, hogy a sorrend az majdhogy nem mindegy lenne. Itt az első film, amiről beszéltünk, az Odüsszeia, az, ami úgy jobban kiemelkedik a mezőnyből, de a többieknél, ha a Supergirl, az nagyon kicsi hiány lehetett volna akár a top 3-ban.
1: A top 3 pedig folytatódik, egészen pontosan van egy top 10-es lista tehát a filmekről, amiket nagyon várnak a magyar nézők, némi zene, és aztán folytatjuk majd a beszélgetést Horváth Gergővel, a Magyar Film Adatbázis főszerkesztőjével.

0: A vetítő rovadban pedig a Zorro című film betét zenéje után azt vesézzük ki a Magyar Film Adatbázis segítségével, ez a mafab.hu-n érhető el, hogy mely filmeket várják ezen a nyáron nagyon a magyar mozi rajongók. Néhány filmen már túl vagyunk, de hát azért jöjjenek a kedvencek a generációkon átívelő animációs filmek, illetve maga Steven Spielberg is a leleplezés napjával, ami jó lesz, meg jó zene is lesz szerintem utána, de ne rohanjunk annyira előre.
1: A leleplezés napját nem kéne átugranom, az más lesz?
2: Spielbergnél egy UFO film, az soha nem csak egy sima kiti, nem csak egy sima UFO film. De a harmadik típusú találkozásokkal, az E.T.-vel, meg a Világok harcával azért szerintem ő megmutatta, hogy nála az idegenek azok nem ilyen látványos háttér díszletek, hanem mindig valahogy az emberi félelmekre, vágyakra, családi traumákra valahogy reflektálnak, vagy ezeket beépíti a filmbe. Arról meg nem is beszélve, hogy a forgatókönyvet az a David Koepp írta, aki a Jurassic Parkot is korábban, tehát egy másik fontos Spielberg filmet. A zenét pedig Spielbergnek egy nagyon gyakori munkatársát, John Williams szerzi. és akkor még ott van ebben is az a nagy csomag hollywoodi sztár, vagy állistás sztár, akik emelik ennek a filmnek a színvonalát, szóval ez a Spielberg film, ez szerintem megint egy olyan, ami megér egy misét. Tehát nagyon jó, hogy itt van a listád, én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ebből ki. Ugye az maga a történet, ez csak az, hogy mi történik akkor, amikor kiderül, hogy nem vagyunk egyedül. A világegyetemben Spielbergnek ez egy kedves témája, ezt lenyilatkozta, mit is ebben, hogy nem vagyunk egyedül. Meglátjuk, hogy ez, ami az ő hite ebben, az a világépítés, amit ő egyébként tud csinálni, hogyan mutatkozik meg majd ebben a filmben. Én kimondottan hiszek abban, vagy nagyon hiszek abban, hogy ez egy nagyon érdekes film lesz.
1: Az Így neveld a sárkányot kapcsán már halálra dicsértük az élőszereplős változatot, meg van, ahol nem. Vajánánál jó ez nekünk?
2: Hát jó lehet. Jó lehet, de azért látunk már ilyet. A Disneynél általában ezek az élőszereplős adaptációk azért úgy, volt itt egy-kettő, ami ott úgy elbukdácsolt, ugye a Hófejéke az egy olyan nagyon emlékezetes volt, Lilo és Stitchnél is működött, az akár meg az Így neveld a sárkányodnál, az működhet a Moanánál vagy Vajánánál is. Ugye itt a női főszereplőt ott már kénytek voltak lecsérni, úgy a kislány, aki szinkronizálta, vagy hát a fiatal színésznő már nem olyan fiatal, hogy el tudja játszani ezt a karaktert. Dwayne Johnson viszont visszatér Maui szerepében, ő ugye akkor élő szereplős formában. Érdekes ez, mert ugye megint nem arról van szó, hogy egy 30-40 éves klasszikust vesznek elő, hanem egy 2016-os filmet, tehát azért az nem volt túlságosan régen. De ott az első film is sikeres volt, a második is, és úgy tűnik, hogy azért figyelnek arra, hogy a nézők mit szeretnének. Ugye a Sonicnál volt ez nagyon emlékezetes, amikor kijött az első trailer, és úgy nem nagyon tetszett az embernek, hogy úgy, ez már hogy néz ki, és akkor azt újra csinálták, a film sikeres volt, és lett belőle. De tényleg, és akkor lett belőle egy nagyon-nagyon sikeres franchise, aminek így hamarosan jön az újabb része, pont a hétvégén jöttek erről hírek. És itt is az volt, hogy Dwayne Johnson-t eredetileg bizonyos jeltekben ilyen AI meg deepfake technológiával illesztették volna rá egy test dublőrre, ami eléggé rossz visszhangot kapott. És aztán jöttek a képek, hogy ő ilyen, gyakorlatilag testruhában abban forgatta, így készül ez a film. Ez már jobban tetszett, hogy ez kicsit olyan, legalább igazibbnak tűnjön ez az egész. Megint hallgattak azért a nézőkre, hogy mi az, amit szeretnének látni, mi az, amitől meg idegenkednek. Az ilyesmit a nézőközösség meg általában meg szokta hálálni. Várjuk, hogy mit hozna, mi lesz belőle.
1: Ha van egy percet felvázolni az utat streamingtől a filmig, vagy hogy fordítva működik igazán, akkor a Grogu kapcsán erről van egy teória.
2: A Mandalorian és a Grogu esetében ez egy nagyon érdekes próbálkozás. Mondhatni azt, hogy ez egy ilyen történelmi próbálkozás lesz. Nem nagyon láttunk még ilyet. Ugye a streaming azért ma már nagyon értékes. Ott a filmek is, meg a sorozatok is, jönnek onnan Oscar-jelölt filmek, fesztivál nyertes filmek. Tehát ma már ezt nem lehet azt mondani, hogy a streaming az ez a nagy mozis világnak egy ilyen B-világa, amit így az otthon az ember leül és megnézeget. Van ez a része is. És aztán van egy egészen más is, aminek most egy érdekes kísérlete lesz, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összekötni, mert ugye a Mandalori, ez ugye sorozatként készült, vagy sorozat is volt is ott három évad, és most megpróbálja a Disney azt, hogy mi történik, az, hogyha a streamingről vajon ezt, azt a Star Wars sikert, ami egyébként, tehát ilyen popkulturális ikon lett a Groguból, évekig ugye csak Baby Yoda-ként emlegettünk, meg még ma is sokan, és ez is teljesen oké, de hogy ez a siker átvihető-e a filmvászonra. És ez a próbálkozás azért is jelentős, mert azért 19 óta nem láttunk Star Wars filmet nagyvászonon. Disney most úgy azzal próbálkozik, hogy 7 év után azzal töri meg a Star Wars franchise-t a mozikban, hogy egy streaming sorozatból hoz egy egész estés filmet. Ez azért, ez egy, még azt is mondanám, hogy ez egy viszonylag bátor kísérlet, akármennyire is népszerű ez a karakter, meg John Favreau rendezi, akinek azért köszönhet egyes mást a Disney és a Marvel, de akkor sem nevezném ezt kockázatmentes dolognak. El fog válni most már nagyon hamar, konkrétan ezen a héten, és aztán a következő hetekben, hogy ez most jön a mozikba, hogy mennyire lehet ezt megcsinálni, mennyire vevők a nézők arra, vagy egyszerűen az van, hogy ők ezt néztük streamingen, és nekünk elég lesz majd ez streamingen egy-két hónap múlva. Kell lesz moziban látni? Ez itt a kérdés, ami napok múlva hát majd megválaszolásra fog kerülni.
1: Nehogy bármiféle analógiát keressünk a belpolitikával, de a Minionok meg a Toy Story az az idősebb generációnak a nosztalgiája, vagy jön előre a fiatalabb réteg, aki ezt látta, és gyerek volt, és most kinek szól ez egyáltalán, ez a két film? Én imádom, pedig hát azért én már lassan-lassan közelítek a 6. X-hez.
2: Azóta, mióta ezek a filmek megjelentek, hát különösen a Toy Story-et, én arra még emlékszem, egészen kicsi gyerekkoromból. Ott azért már felnőtt azóta egy-két generáció, és ez a fajta siker, meg az a fajta film, ami generációkon átívelő. Ha arról lenne szó, meg egy picikét majd, ha nagyobbak lesznek a fiúk itt nálunk, biztosan elmennék rá mozikba velük, ők még kicsit kicsik hozzá. De olyan szép ezt látni ezeknél a filmeknél, gondolom, és különösen a Toy Story-nál, hogy itt tolódnak a generációk, és jönnek újak, akik ezt a világot megszeretik. És a téma meg ugye mindig adja magát, olyan gyorsan változik ez a világ, hogy ami ebben az ötödikben lesz, itt bejön egy Lilliped nevű tablet, aki a gyermeki játékidő ellenfeleként fog megjelenni. Ja, igen, ma már lehet, hogy nem a Sid meg a gonosz kutyaszomszéd, meg a repülő űrhajós a legnagyobb kihívás egy játéknak, vagy egy kisgyereknek, hogy akkor most mivel játszon, hanem ez. És valószínűleg majd 5 év múlva, meg 10 év múlva lesz valami más. Úgyhogy ezt szerintem lehet folytatni, és ameddig egyébként a Pixar azt a minőséget tudja hozni a Toy Story filmekkel, amiket eddig hozott, addig ennek van is értelme, és ez teljesen jó. Úgyhogy én erre kíváncsian vagyok. A Minionok és Szörnyek úgy kicsikét új a franchise, de már ott is rég tartunk ott, hogy aki látta a Groot, mondjuk az elsőt, és ott találkozott a Minionokkal, ő már azóta a felnőtt, és már kapott néhány, vagy két Minionok filmet is. Úgyhogy szerintem ez egyszerre szól mindkét film, kicsit az idősebb generációknak, és az azóta érkező fiataloknak, plusz az első mozizóknak meg abszolút.
1: Így jött össze a 10-es lista a filmek, amelyeket nagyon várnak idén nyáron a magyar mozi rajongók, és persze sok-sok generáció. Én a Toy Story-t fixen megnézem, de Steven Spielbergre is számíthatok, illetve ő számíthat rám, és akkor most jöjjön az ajándék, miután megköszönöm a lista böngészését Horváth Gergőnek, a mafab.hu főszerkesztőjének. Az ajándék pedig zene, úgyhogy 5 perc 14 másodpercen keresztül jöhet a tű, szóval minden csillagok háború újja, rajongó kedvéért, John Williams opusza. Dőjenek hátra, élvezzék a mozit, a zenét így együtt, és vallják meg maguknak, hogy amikor filmiparról beszélünk, akkor ők nagyon jól tudnak hatni ránk. Hát, hassanak is. Ja, ez a klasszik nyitány, május 19-én, kedden délelőtt.

Klasszik Rádió 92.1. Klasszik Rádió 92.1.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Szélkámán tér közelében, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamospályára terelik a forgalmat. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

estudiados de uniforme, ¿no?

Következik Giacchino Rossini, Bruschino úr, Nyitány. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Karmester Reiner Frigyes.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útravaló pedig tulajdonképpen egy búcsú is, egy különleges adás búcsúja, hiszen a nyitány Best of műsorát hallhatták ma június 22-én, hétfőn. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és újra meghallgatták az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseit, illetve felidézték a legjobb pillanatokat. Nagyon reméljük, hogy a válogatás tartalmas és kellemes társuk volt, ezen a reméljük, hogy szintén egy gyönyörű délelőtt. És fogadják meg az útravaló jó tanácsát a tudatos gondolkodásról, a mindfulnessről. William Pullen, brit származású pszichoterapeuta idézete ez, akinek legkedveltebb és világszerte legismertebb műve a Fuss önmagadért. Így szól: minden alkalommal, amikor történik velünk valami, két nyíl talál el minket. Az első maga az esemény, a történés, a második a reakciónk az adott történésre és mindaz, amit még hozzáteszünk. Az első nyíl mindenképp eltalál minket, ám léteznek módszerek, amelyekkel elháríthatjuk a másodikat. A tudatos jelenlét révén megtanulhatjuk, hogyan fókuszáljunk az első nyílra, és miképpen háríthatjuk el mindezt a zavart, frusztrációt és bizonytalanságot, amely a második nyíllal jár. Nyilallásmentes napot kívánok mindenkinek! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az év elején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzragó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A II. Világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai Magyar Léghajó és Repülőgéperté első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az évelején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzragó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az év elején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt. A választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wien-t. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es-60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délután többfelé lehet záporzivatar. Lemondott a brit miniszterelnök. A köztársasági elnök lemondatása is téma lesz az országgyűlésben. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a TISZA frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, hogy Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztő helyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem. Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Déltől főként a Duna vonalában, valamint a keleti területeken és az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékeny fonással. Illetve kefekötésre

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délután többfelé lehet záporzivatar. Lemondott a brit miniszterelnök. A köztársasági elnök lemondatása is téma lesz az országgyűlésben. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a TISZA frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, hogy Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztő helyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem. Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Déltől főként a Duna vonalában, valamint a keleti területeken és az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A C-vitamin pótlásához a legjobb választás a növényi kivonatokra standardizált készítmények. Kiválóak a polifenolokkal, flavonoidokkal és fekete borssal kiegészített gyomorkímélő aszkorbátok is. Ha nincs érzékenység, az aszkorbinsav is jó megoldás. Ha valaki csak az aszkorbinsavat keresi, válassza a legolcsóbb aszkorbinsav terméket. Általában a C-vitaminból nem érdemes liposzómásat szedni. Érdekesség! Egyetlen cigaretta elszívása akár 100 mg C-vitamint is felhasználhat a szervezetben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Car.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató kacérgiliszta nevet viseli. A kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Főként északon lehet záporzivatar, Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamas topjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változás és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Meghaladta az 1000-et az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorvágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon is fokozatosan helyreáll a menetrend. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törley József, aki rájött, hogy a champagne pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törley a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kis hárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovecz Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovecz Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrűkkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyós tollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok Vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A Vasas Csillében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colót verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Fulsavat nem érdemes szedni, helyette folátot kellene. Ennek egyszerű oka az, hogy a testünk a folátot tudja hasznosítani. A folsav a B9 vitamin szintetikus változata, amelyet a testünk folát előanyagként használ. A folsav csak 1941 óta létezik, így a testünk nem igazán erre van felkészülve. Bár képes feldolgozni a folsavat, legjobb esetben is napi maximum 250 mikrogrammot tud hatékonyan hasznosítani. Ha ennél többet szedünk, az enzim, amely feldolgozza, leállhat és nem tudja ellátni más fontos feladatait. Ezért érdemes kerülni a folsavat tartalmazó kiegészítőket, és inkább olyat választani, amely folátot tartalmaz, ami biológiailag jobban hasznosul. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Főként északon lehet záporzivatar. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamas topjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja a 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változás és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal halad adja meg a korábbi évtizedek átlagát. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok, szép napot mindenkinek, június utolsó napjainak egyikén vagyunk, június 22-én, hát a következő hét már csak 2 nap, ami a júniusból hátra van, úgyhogy azt kell mondani, hogy hát ráfordultunk a finisbe. Hamarosan már a hónap, vagyis a nyári időszak második hónapját köszönhetjük, de nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan az Impresszió rovatban László Boldizsár operaénekest hallhatják, akit 2 főszerepben is láthatnak a Margit Szigeti Színház idei opera szezonjában. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Természetesen arról lesz szó, hogy mivel készültek az idei Zsámbéki Nyári estéken. Most pedig Nodó G-dur fuvola versenyének első tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban László Boldizsár, operaénekes, előadó művész, producer. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is sok szeretettel a Klasszik Rádió hallgatóit, meg hát a Klasszik Rádió hangját.
1: Te pedig a Margit-szigeti színház hangja leszel az idei opera szezon kellős közepén, az egyik kiemelt eseményen leszel majd látható, hallható. Mi történik június 25-én és 27-én?
2: Hát én úgy szoktam hívni ezt az operát, hogy ez nekem ez a jutalomjáték. Tehát ez gyakorlatilag végigkíséri az operai pályafutásomat, onnantól kezdve, hogy először betettem a lábam a bajadzókba. Tehát úgy van ez, hogy két egyfelvonásost játszunk, ez általában mindig így szokott egybe menni a kettő, hogy Paraszbecsület és aztán utána bajadzók, és akkor ebben ugye nagy átlagban egyébként két külön kaszt szokta játszani. Tehát azért veszik elő ritkán, mert nagyon nehéz kiállítani azért, mint amíg egy órára kiállítasz, itt 6 énekest a Paraszbecsületbe és 6 énekest a bajadzókba, míg egy normál másik Verdi operát, vagy mondjuk a Toszkát például 3 főszereplővel már simán megvan az egész, és az egész estédet megoldottad, mint színházigazgató mondanám ezt, hogyha lenne színházam, de nincs, hál' Istennek.
1: De még úgy, lehet.
2: Nem, én azt hiszem, ez a dolog elment, tehát hogy nem, most én azt hiszem, hogy elkezdenék élni, ha ezt lehetséges így venni, tehát ugye az éneklés az maradjon meg, ameddig lehet, és aztán a többit meg utána hagyjuk a fiatalokra. Tehát igazán az van, hogy én ezt a dolgot, a bajadzókat először, amikor beleálltam, én tudtam, hogy ez egy iszonyatosan nagy találkozás lesz. Tehát a figurát nézve azt, hogy kevés tenor szerepek egyik, ahol tényleg lehet aztán bolondozni, sírni, sírva nevetni, ilyen iszonyatosan szélsőséges figurát hozni, minden belefér. És igazán a kor nem is korfüggő, mert ezt 20 évesen is lehet valaki a kánió, meg 80 évesen is, hogyha éppen még van ereje. A Paraszbecsület már kicsikét beszédesebb, ott azért már csak egy komolyabb fiatalembert kell hozni, de szerintem még kicsit fölszívom magam mindent.
1: Tehát a Paraszbecsület lesz először, ezt követi majd a bajadzók, ugye két egyfelvonásos műről van szó, és mégis valamiért szinte elválaszthatatlan párost alkot ez a két mű az opera színpadokon, hiszen külön történetről van szó, de mégiscsak hasonló szenvedélyek jelennek meg a színpadon.
2: Én ezt kétszer játszottam a bajadzókat a Paraszbecsület nélkül, és úgy is megélt. Tehát, hogy lemegy a Nagy Áriáig, ott szünet. Kolozsváron például így játszottuk, meg most volt egy nagyon édes kezdeményezés, a Török Bálinti kórus minden évben megcsinál egy operát. És 2 évvel ezelőtt volt a Paraszbecsület, és most a bajadzókat vittük színre, és az is lejátszottuk a két művet, csak 2 év különbséggel. Na most nekem ez a sztori önmagában, hogy ez a kettő együtt van. Én tudtam, hogy először úgy szabad nekiállni, hogy egyszer csak az egyiket, aztán a másikat, és aztán, amikor már mind a két szerepben biztosan mozgok, akkor először visszaadtam, amikor először kértek, hogy egy este mind a kettőt. És akkor jól is tettem nagyon, mert szépen megszoktam magam a figurában mind a kettőben, és aztán akkor egyszer ráeresztettek Pozsonyban, én onnantól kezdve már nem is szeretem máshogy csinálni. Elképesztő. Olyan energiákat szabadít fel bennem ez a dupla este. Azt szoktam mondani, hogy ez a két egyfelvonásos, ez körülbelül a 3 nagy felvonásos Otellónak a teherbírásával betegszik. Hihetetlen. Olyan, tehát amikor már lejátszom a Turidút az elején, egyébként fordítva kéne olyan szempontból játszani, mindig szoktam mondani, hogy a fene vigye el, hogy itt vagyok az elején, és rögtön visszasminkelnek fiatalnak, majd a szünet után visszaöregítenek, mert akkor ugye már nem lehet az, hogy lemossák teljesen a sminkemet, és akkor jön az őszakám, meg nem tudom micsoda, szóval fordítva kéne ezt csinálni, mert hogyha a bajadzók lenne először, akkor csak simán a mostani fejemmel bemennék, kis őszakállammal, és akkor utána visszafiatalítanának. Nem, fordítva van, először lekennek barnára, szakállat befestik, a hávat befestik, amennyire lehet visszafiatalítanak, majd a szünetben erre a barnított sminkre visszaveregítenek arra a fejemre, ami nagyjából van most, hát mondjuk talán Ilyenkor mindig még rá szoktam dobni, hogy azért mutassam, hogy azért nem vagyok én annyira öreg. Hanem még festéssel, ez még csak festéssel tudjuk hozni ezt a figurát. De aztán ott van a másik érdekessége, hogy én nagyon meg szoktam rángatni a Neddát. Tehát, hogy ezt tudják. Tehát akivel én csináltam, ott azért persze színházi kereteken belül, de hát azért, és akkor előfordult olyan, hogy Pozsonyban ott voltam, először játszottam azzal a nálamnál idősebb primadonnával, aki tehát látszódott, hogy nagyon rég rángatták így meg színpadon, és akkor amikor lement az előadás, és az utolsó akkord, akit mindig ráborultam a Neddára, és akkor általában mindig megkérdeztem az aktuális Neddától, hogy are you okay? És akkor erre az volt az válasz, hogy yes! Nagyon látszott, hogy nagyon, nagyon élvezte azt, hogy tényleg beleadtunk apait annyit a színpadon. Szóval ez verizmus. Aha. Ezt akarom mondani, hogy ez, a verizmusnak pont ez a lényege, hogy abszolút a valóságot, valós érzelmeket, és nem ilyen risparókás, nagy beöltözős, nagy ruhás. Ez mondom, azért elképesztő, főleg a bajazókról tudok beszélni. De egyébként a Parasztbecset is olyan, hogy üres színpadra fölrakjuk, kórust odarakjuk, mint utca népe, és onnantól kezdve az a néző elfogadta, hogy egy péren vagyunk. És ha még ne adj Isten, föl tudunk a színpadra tolni egy szekeret, aminek a platóján előadjuk a végén a komédiát. Tehát igazán nagyon, nagyon költségkímélő tud lenni. De nem ez a lényeg benne, hanem az, és ott van még a zene. Tehát az a tény, hogy mondjuk hogy a Bajadzók is egy valódi megtörtént eseményből dolgozta fel Leo Cavallo. És nagyon furcsa, hogy 15 éves volt a fiú, amikor látta ezt a amikor elment egy tárgyalásra, ahol egy mutatványost ítéltek el, aki féltékenységből megölte a feleségét. És őt ez annyira mélyen megérintette ennek a, amit ott hallott, meg ahogy nyilván ott védekezett, meg elmondta, vagy nem védekezett, hogy az egésznek a milliője, ahogy beleképzelte magát, hogy ez valójában, hogy zajl, hogy történhetett ez a sztori, ez rögtön beleírta nagyon fiatalon, 20 évesen a megírt ezt az operát, és hát utána írt még jó pár dolgot, de hát ezt jegyzik tőle a legtöbbet.
1: A Margit Szigeti Színházban a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával leszel majd jelen, a debreceni Kodály kórussal, a karmester pedig Jankó Zsolt lesz.
2: Igen.
1: Boldizsár, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, varázslatos este lesz, mindjárt kettő is, ugye?
2: Igen, és ugye júli 25-e és június,
1: igen.
2: Június 25-e és 27-e, két nap egymás után csütörtök és szombat, és hát ha már Jankó Zsoltot említetted, akkor azt kell mondani, hogy lesz külföldi sztárvendége is, egy bariton, most a nevét sajnos nem tudom, de már a Metropolitát megjárta, ahogy hallottam, és az többi szereplők javarésze pedig a Kolozsvári előadásból lesznek, kérdezik Kelet Brigitta, akik az első partnereim voltak a Bajadzóban, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy találkozás lesz megint velük.
1: Varázslatos estét kívánok, nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, varázslatos rádiózást kívánok.
1: Megvan, köszönöm. Okay. László Boldizsár, operaénekes, előadó művész, producer volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a Völgybe. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága az, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gástyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei Völgy így egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivállal találkozzon egymással. Vasárnap ismét szabadtéri mozizásra várja a közönséget a piknikmozi a Halásztelki Németh Ferenc sportcentrumban. A több mint 9 méter széles óriásvászon előtt a nagy sikerű Futni mentem című film elevenedik meg, amely már több százezer néző szívét meghódította. A vendégvárás már késő délután megkezdődik, a vetítés pedig naplemente után indul a nyári égbolt alatt. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Főként északon lehet zápor, zivatar. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételét. A KDNP frakcióvezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye. Más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök napirendelőtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal halad meg a korábbi évtizedek átlagát. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé. A Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Rákóczi úton a Blahalujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton szakaszonként, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrendei térnél csatorna karbantartás miatt. Lezárták mától a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárták a hatodik kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után a csatorna átépítés miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében a csatornaépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: az MTI híreit hallották.
0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Hamarosan kezdődik az idei Zsámbéki nyári színház. Erről lesz szó a folytatásban Palkovics Mária szervezővel. Most pedig Haydn 60. C-dur a szórakozott szimfónia 4. tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Június végétől egészen szeptember közepéig várjátok a közönséget a Zicsi kastély és a történelmi romtemplom különleges környezetében. Mivel készültök idén?
1: Hát idén is nagyon színes műsorral készültünk, legalábbis remélem, hogy a közönség is így fogja gondolni. Egészen a kicsit, hogy is mondjam, a színházi daraboktól kezdve a gyerek előadásokon át egészen, ahogy megszokhatták már nálunk, a zenés verses estékig mindent megtalálnak majd a kedves nézők. És ugye hát most 26-án fogunk indulni egy népszerű, kedvelt előadással, méghozzá a Lup Színházi Társulásnak az Utolsó Menet című előadásával, melynek főszereplője Földes Eszter és Rusznák András. Azt hiszem, hogy ez egy erős indítás lesz, hiszen a Lup Színházi Társulás egy nagyon népszerű társulat most, és nagyon örülünk, hogy Zsámbékra is eljönnek, és itt is megnézheti őket a közönség. Aztán rögtön még őket követi, ugye ez június 26-án, 29-én egy szintén két szereplős darab, és szintén a szerelemmel a középpontban, csak egy másik korosztályról szól az előadás, ez pedig a Kalamazú, amiben Hernádi Judit és Kern András mutatja meg nekünk, hogy a szerelemben igazából nincs is korhatár. Azt gondolom, hogy a két legendás színész kettőse az igazi garancia arra, hogy ez egy nagyon szórakoztató és elgondolkodtató este lesz.
0: Akkor rögtön két színházi előadással kezditek a Zsámbéki Nyári Színház programját.
1: Igen. Sőt, még utána is úgy folytatjuk, tehát utána is egy klasszikusabbnak mondható színházi előadás jön, a Lackfi Jánosnak a Három nő egyese című tragikomédiája, aminek hát az alapsztoria, és szerintem nagyon érdekes, vagy a beharangozó sztoria, hogy egy temetésen van három nő, és ők egyetlen férfi miatt vannak ott jelen, az az egyetlen férfi, ami összeköti őket, akinek az utolsó kívánsága az volt, hogy egy társasjáték keretében a szerelmei nézzenek szembe önmagukkal és egymással, és hogy ez milyen helyzeteket szül majd, és milyen humorral tudja ezt Lassi előadni nekünk, hát ez majd kiderül július 10-én. A főszerepeket pedig Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron fogják játszani. Úgyhogy ez is. Eddig az első három darab, ugye az mind a háromnak igazából valamilyen módon a szerelem volt a középpontjában, és valóban tényleg egy klasszikusabbnak mondható színházi előadások.
0: Ez véletlenszerűen alakult így, vagy pedig koncepció volt?
1: Hát is.
0: Hát ez volt a terv?
1: Tehát igen, a terv az mindig az, hogy hozzunk mindenképpen klasszikusabbnak mondható, népszerű, akár már máshonnan ismert előadásokat is, és az, hogy ezek pont mind olyan, hogy a szerelem került a középpontba, az egy kicsit véletlen, hogy így sikerült, de nagyon örülünk neki, mert így rá lehet húzni egy ilyen tematikát is, hiszen amúgy a három nő egyesetet követő héten is még mindig a szerelemnél vagyunk, ugyan július 17-én Rezes Judit és Szabó Győző a Lávsék az Élet Összerelt című estjét láthatja majd a közönség, ami szintén egy párkapcsolatról szóló előadás, ugye az ő saját kapcsolatuknak az igaz története alapján készült előadás, rengeteg humorral, dalokkal, tánccal, és hát a kapcsolatuk minden mélységével és magasságával, elsősorban ilyen őszinte, de azért mégis színházi előadásnak mondható. Úgyhogy igen, ez most így sikerült, de hát ugye azért az mindig koncepció volt a Zsámbéki Nyári Színháznál már a kezdetén is, hogy valahogy a zene, irodalom és a színház idézőjelbe vett szent háromsága egyszerre jelenjen meg a Nyári Színház színpadán, és erre azért idén is törekedtünk, tehát ugyanezek, amiket most elsoroltam, valóban a klasszikusnak mondható színházi előadások voltak, de azért a nyár folyamán rengeteg versenyzenés estünk is lesz, úgyhogy mindennel találkozhatnak majd a nézők.
0: Ezekre is rátérünk a folytatásban, de minden esetre szerelemmel indul a Zsámbéki Nyári Színház, és úgyis folytatódik még egy darabig. Palkovics Mária szervezővel beszélgetek, rögtön jövünk vissza itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a Zsámbéki Nyári Színház szervezőjével, Palkovics Máriával beszélgetek. Az Icsi kastély hangulatos udvarán és a történelmi romtemplom környezetében zajlanak majd a különböző színházi, irodalmi és zenei estek. De hogyan döntöttétek azt el, hogy mi hol legyen, hogy milyen szempontok alapján történt mindez?
1: Hát ugye alapvetően ugye egyetlen előadás lesz majd a romtemplomban, a legutolsó előadásunk a Hortus Conclusus, a legbelső kert, ami egy szakrális előadás, úgyhogy azt gondolom, hogy annak a legeslegjobb helye az éppen ott a romtemplomnál lesz. Alapvetően amúgy az összes többi előadás az Icsi kastély árnyas udvarán lesz. Ugye anno, amikor indultak a zsámbéki szombatok, amik ugye a Zsámbéki Nyári Színháznak az elődjei voltak, majd később a zsámbéki szombatokból lett a Zsámbéki Nyári Színház elnevezés. Ott több helyszín is volt, mint a Török út, a Zárda kert, a rakétabázis, és később pedig az Icsi kastély. Az, hogy most már csak az Icsi kastély maradt a fő helyszínnek, az leginkább annak köszönhető, vagy inkább annak a következmény, Hogy például a rakétabázis pár népszerű helyszín volt, az teljesen leamortizálódott, tehát az teljesen alkalmatlanná vált arra, hogy ott bármilyen előadást tartson bárki, úgyhogy így megközelíteni sem nagyon lehet, és akkor így maradt az új közönség kiszolgálására egy teljesen új helyszín, ez pedig az Icsi kastély lett, és azt gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon jó választás, mert még a nyári nagy melegben is nagy, hatalmas, árnyas ősfák vannak mind a nézőtér, mind a színpad mellett, így körbeölelik az egészet, és emellett pedig az Icsi kastélynak az épülete is ugye egy zártnak tűnő teret ad, de közben ugye mégis kín vagyunk a szabad ég alatt, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan helyszín, ami egyrészt nagyon kellemes, mind éghajlatilag, mind látványra is, másrészt nagyon jól megközelíthető, harmadrészt pedig parkolni is sokkal könnyebb itt, és nem is kell nagyon sokat sétálni, úgyhogy ez egy minden szempontból praktikus és ideális választás.
0: Annak idején az első Zsámbéki Nyári Színház előadások is az Icsi kastélyhoz kapcsolódtak, tehát ott rendeztétek meg?
1: Hát mióta ez a kis maroknyi csapat csinálja, akikkel én együtt dolgozom, ez ilyen 5-6 éve van. Először a romtemplom volt az egyik helyszín, és utána pedig a Zárda kert, romtemplom, Icsi kastély, és végül maradt az Icsi kastély. Úgyhogy igen.
0: És mi szólt leginkább mellette?
1: Hát leginkább az, hogy ez a legjobban megközelíthető, itt lehet a legpraktikusabban felépíteni a színpadot. Ugye például a Zárda kert az használatban van hétköznapokon is, itt azonban ez egy zárt tér, ugye ez az Icsi kastély az iskolaként üzemel egészen a nyári szünetig, és a nyári szünet után az iskola a rendelkezésünkre bocsátja ezt az udvart, ahol meg tudjuk rendezni az előadásokat, itt állandóra fölépítjük a színpadot. Könnyebben megközelíthető ugye azért a romtemplom, bár csodálatos helyszín, és valóban egy igazán különleges élményt adnak azok az előadások, amiket ott tudunk megrendezni. Azért az egy, tehát más cipővel kell odajönni, máshogy lehet lerakni a székeket, hiszen ott nincsen egy lekövezett tér, tehát egy kicsit kevésbé komfortos, bár gyönyörű, ezért nem is rakunk oda minden előadást. Itt nem is megoldható úgy egy világítás, egy színpadtechnika, mint ahogy itt az Icsi kastély udvarán, itt szinte minden tökéletesen a rendelkezésünkre áll, megspékelve azzal, hogyha netán esik az eső, és nincsen az előadásnak eső napja, mert nem mindegyiknek van, akkor be lehet vinni az iskola aulájába az előadást. Erre volt már egyszer-kétszer példa az elmúlt években.
0: Említetted a maroknyi csapatot. Kik alkotják a stábot?
1: Hú, hát tényleg nagyon kevesen vagyunk. Van egy gazdasági és egy igazgatónk, aki ugye az egészet koordinálja. vagyunk egy páran, akik így a kommunikációt és a műsorok összeállításában dolgozunk, és a segítségünkre van immár 5 éve Vecsei H. Miklós, aki a féle művészeti vezetőként működik közre az előadások összeállításában, és amúgy rendszeres fellépője is a Zsámbéki Nyári Színház eseményeinek.
0: Nem sokára arra is rátérünk majd, hogy a szerelmes színházi előadásokat mi követi a programban. Palkovics Mária szervezővel beszélgetek.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton szakaszonként, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt. Lezárták mától a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitaibel Pál utcáig útépítés miatt. Lezárták a hatodik kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után a csatorna átépítés miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében a csatornaépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban a Zsámbéki Nyári Színház szervezője, Palkovics Mária. A beszélgetés elején arról beszélgettünk, hogy hogyan indul az idei fesztivál, hát mondjuk fesztivál nyári színház, de gondoltatok-e a gyerekekre?
1: Igen, idén végre sikerült több gyerek előadást is elhoznunk Zsámbékra, ami azért is nagy öröm nekünk, mert már évek óta mindig volt egy-egy, de valahogy mindig kevésnek éreztük, volt, amikor sikerült többet, volt, amikor egyet, volt olyan is év, amikor egy gyerek előadása volt, de idén azt mondhatom, hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon nagyot léptünk előre, mert több kedvelt, népszerű előadást hoztunk el, ismert meseszereplőket, ismert neveket hozunk a Zsámbéki Nyári Színháznak a színpadára, és július 12-én lesz az első gyerek előadásunk, a Bogyó és Babóca utazás Álomországba című zenés mesejátékkal indulunk. Ugye ebben Bartos Erika szeretett figurái elevenednek meg. Aztán később olyan mesealakokkal találkozhatunk, amelyek nem csak a mostani gyerekeknek, hanem talán már a szüleiknek is a kedvenceik voltak. Július 26-án a két gesztenye gyerek Kip-Kop és Tip-Top története elevenedik meg. Ugye hát őket bőven még az én korosztályom is gyerekkorából ismeri, úgyhogy biztos, hogy a nagyon sok szülő is hirtelen majd a gyerekkorában érzi majd magát. Augusztusban pedig a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című darab egy igazi balatoni nyaralásra invitál majd minket, és végül pedig Süsü a Sárkány érkezik a Csukás Mese Süsü és Barátai című alkotásban, ahol Csukás István legendás, vagy épp kevésbé ismert meséjéből készült előadást láthatunk majd. Figyeltünk arra is, hogy ugye a legtöbb előadás a nyári színházban este 8:30-kor kezdődik, vagy 8 órakor, de itt figyeltünk arra, hogy ugye akár egészen pici gyerekeket is szeretettel várunk a családjukkal, úgyhogy ezek az előadások délelőtt 11 órakor kezdődnek, és az esetleges meleg se ijesszen meg senkit, mert valóban azok a hatalmas ősfák nagyon kellemes, árnyas helyet adnak ott azoknak, akik odaérkeznek, tehát nem fognak megsülni a kedves nézők, meg a gyerkőc sem.
0: Igen, az nem lenne olyan jó.
1: úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez most egy jól sikerült gyerekprogram sorozat is, és ez amúgy egy külön gyerekelőadásra szóló bérletet is találnak a honlapon azok, akik esetleg mindegyikre el szeretnének jönni, és egy éves korát pedig ingyenesen jöhetnek a picik. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy olyan szeretettel jön majd a közönség, mint ahogy mi készültünk ezekkel a gyerek előadásokkal, és tényleg végre talán ez is eljut a köztudatba, hogy nem csak felnőtteknek szóló előadást lehet Zsámbékon nézni, hanem a picik és a családok is megtalálják a közös szórakozást.
0: A jövőben is tervezitek, hogy így lesz?
1: Nagyon remélem, igen, tehát mindenképpen eddig is terveztük, csak nem mindig sikerül, de reméljük, hogy ezen a sikeren elindulva majd most a következőkben is tudunk majd mindig több gyerek előadást is hozni.
0: De hát ez teljesen kézenfekvő egyébként, hogy nem este rendezitek
1: persze
0: meg a gyerek előadásokat, hanem délelőtt.
1: Persze, abszolút, igen.
0: És mivel folytatódik a program?
1: És akkor utána egy kicsit térjünk akkor a koncertre, meg az irodalomra, meg a zenére. A nyári műsorban különleges helyet kap a július 19-i úgynevezett minifesztivál, ahol Vecsei H. Miklós és a Cube csapata ismét Zsámbékra látogat. Ugye ők már többször is voltak, szinte minden évben valamilyen előadással fellépnek nálunk. És a vetített koncertszínházi előadásukban Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve elrepítenek minket a szarvassá változott fiú történetéig, amit már a közönség láthatott a MIPA színpadán, és most az Icsi kastély kertjében láthatja az, aki lemaradt róla, vagy aki nagyon szeretné megnézni még egyszer. És ezt megelőzően, tehát hogy erre az irodalmi élményre egy kicsit bemelegítsünk, az előadást megelőzi a Platon Karatajev duó koncertje, úgyhogy itt egy estén két programmal is várjuk a kedves közönséget, tehát július 19-én. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedvelt és és jó szórakoztató este lesz.
0: És aztán rátérünk a folytatásra, csak egy kicsit muzsikálunk. Palkovics Mária szervező a vendégem.

0: Az Intermezzo vendége Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Az előbb a minifesztiválról volt szó, és arról, hogy lesz olyan nap, talán július 19-ét említetted, amikor egyszerre két koncertet is tartotok majd. Mi lesz ezt követően? Hát azért a nyár jó része még hátra van.
1: Igen, hát egy kicsit más zenei vizekre elvezünk július 26-án, akkor ugyanis egy operett és musical estel várjuk majd a közönséget, Janza Kata és Vágó Zsuzsi közreműködésével, ugye itt világhírű musicaleket és sanzonokat, dalokat és verseket hallhatnak majd az előadóktól, és ezt követően pedig ugye nagyon büszkék vagyunk rá igazából, hogy évek óta vannak visszatérő fellépőink, tehát nem csak a közönség tér vissza hozzánk évről évre, hanem a fellépők között is van mindig olyan, aki már többször is járt Zsámbékon, ugye Vecsei Hál Miklóst már említettem, de ilyen például Kollár Clemens László, aki július 12-én László Zsolt színművésszel lép fel a Szív Hasad című zenés irodalmi pódiumesten, melynek során ismét a két világ és két ember találkozik. Aztán ugyanígy visszatérő vendégünk, és ugyanígy ez az előadás is két ember köré épül, mindketten már többször jártak a Zsámbéki Nyári Színház színpadán, Grecsó Krisztián és Beck Zoltán Szeretet Vesző Béke című új előadása, amit augusztus 3-án láthat a közönség. Ezek is közösen írt prózák, dalok, versek, 6 képben, két alkotó számvetése, és azt gondolom, hogy az ő személyük garancia arra, hogy egy nagyon szórakoztató és egyben elgondolkodtató este elé nézünk. Aztán Beck Zoltánt még egyszer láthatjuk ezúttal Vecsei Hál Miklóssal augusztus 16-án. Ez a Kártyajáték című előadás, ami már ebben a felállásban ezzel a címmel, tehát ez az előadás egészen konkrétan járt már a Nyári Színházban, de ennek az előadásnak az a különlegessége, hogy minden alkalommal más, hiszen a két szereplő egy 32 lapos paklit használ, melyek mindegyikén egy-egy szó vagy félmondat található, és a közönség választ ki 9-et, és ehhez kapcsolódóan mesél történetet Beck Zoltán és Vecsei Hál Miklós, néha még egymást is meglepve a történetekkel, úgyhogy itt nincs két ugyanolyan előadás, tehát aki már látta, az nyugodtan jöjjön, mert nem ugyanazt fogja látni. Uh-huh. Aztán szintén visszatérő vendégünk Varró Dániel és Racfi János, akik a vers táncoltatása vagy a forma és tartalom címmel egy újabb előadást hoznak el Zsámbékra. Szirtes Edina zenéje mellett mutatják meg, hogy számukra versformában írni nem csupán egy játék, de ha igen, akkor az bizony élethalára megy, és ez az előadás is azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, és hát lesznek monodrámáink is, ez is már hagyomány nálunk, hogy egy személyes darabokkal is készülünk. Augusztus 9-én például Csúlya Imre jön az Egy életem című előadással, ugye járt már nálunk ezzel az előadással Mucsi Zoltán vagy Túróci Szabolcs, most pedig Csúlya Imre jön, hogy az életéről meséljen egy kicsit nekünk. És szintén szólóban érkezik augusztus 23-án Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a népet című népszerű egyszemélyes vígjátékával. Azt gondolom, hogy ha más nem hallomásból, ezt már sokan ismerik, de érdemes lesz itt is megnézni, mert ez egy nagyon szórakoztató előadás. És minden évben készülünk egy bemutatóval is. Idén augusztus végén lesz a bemutatója a Nagy László Széchy Margit Esnek, amely Vecsei Hál Miklós rendezésében a költőházaspár világába, irodalmi világába repít minket, és olyan kiváló közreműködőkkel állították színpadra, mint Juhász Anna Irodalmár, és Gubik Petra és Templi Erék színművészek. Ezt augusztus 28-án láthatja majd a közönség, és szeptember 13-án zárunk a Rom templomban, ugye az összes többi előadás az Icsi kastélyban lesz, az utolsó azonban a Rom templomban, ez pedig a Hortus Conclusus, a legbelső kert című alkotás, amely Takács Dorina énekes, Balla Gergely és Vecsei Hál Miklós színművész közös előadásával kerül majd a színpadra, és azt gondolom, hogy ez egy méltó és nagy

0: A szép lezárása lesz a Zsámbéki Nyári Színház 2026-os évadának.
1: Hogy előre szaladtunk, ugye már szeptemberről beszélünk, egyelőre azonban itt vagyunk júniusban, június 26-a az első nap, amikor színházi előadással várjátok a közönséget. Ilyenkor mi van bennetek, hogyan készültök, hogyan hangolódtok rá?
0: Hát kicsit izgulunk, vagyis nagyon, de igyekszünk mindennel felkészülni, minden esetőségre felkészülni, arra is a kevés a szék, de arra még inkább, arra is a sok a szék, de arra még inkább, hogyha még többen jönnek el, mint amire számoltunk, és új székeket kell lerakni, úgyhogy nagy izgalommal készülünk, reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk, bár most a hétvégére nagyon jó időt mondanak, úgyhogy egészen biztosan itt nem lesz szükség eső napra. És hát nagy szeretettel várunk mindenkit, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy mi mindent megteszünk azért, és azt gondolom, hogy az előadó művészek is, hogy nagyon jól érezzék magukat azok, akik ellátogatnak idén a Zsámbéki Nyári Színházba.
1: Legyen nagyon sikeres az idei Zsámbéki Nyári Színház is. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük mi is.
1: Palkovics Mária szervező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Főként északon lehet zápor, zivatar. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a táborokba határon túli magyarok is érkeznek. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platinadíjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tél. A gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Dréher-Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Nem járható a külső sáv a Margit hídon Pestre egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok, június 22-én, ezen a forró nyári napon, tényleg az, én itt érzem, garantáltan, tekintve, hogy éppen szerelik a klímát, úgyhogy meglehetősen izzasztó itt a helyzet. Minden esetre ma Paulina, Ákos, Kriszta, Krisztin Rozvita nevű hallgatóinknak gratulálunk, hiszen ők a mai névnaposok, de természetesen mindenki ünnepeljen, amit csak talál magának, ünnepelni valót nem kell feltétlenül neves rangos ünnepnek kell lenni, ünnepnek lenni. A lényeg az, hogy az ember találja meg a boldogságát, örömét a pillanatokban, és hát így kéne valahogy. Torelli C-dur koncerto grosszójának első tétele következik.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Bor, természet és nyári hangulat ezúttal a Budai Arborétumban. Érkezik a bortúra. És ha a kedves hallgatónak déjà vu érzése van, az nem a véletlen műve, mert volt ilyen, csak egy évvel ezelőtt. Képzeljék el, így szalad az idő. A vonalban ismét itt van mellem szakértőnk, egészen pontosan Nagy Gyula István főszervező, a Borért Egyesület egyik vezetője, akivel képzeljék el, egy éve beszéltünk utoljára, és mintha tegnap lett volna. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát azért ismételjük át a dolgokat, nem várhatjuk el a kedves hallgatóktól, hogy egy év távlatából mindenre emlékezzenek, de szerintem az sokakban megmaradt, hogy ilyen különleges környezetben lehet borokat kóstolni. Menjünk egy picit végig a rendezvényen. Mit lehet kóstolni, mennyi félét, fehéret, rozét, vöröset, és beszéljünk egy kicsit a gasztronómiáról is, ha van.
2: Jó, nagyon köszönöm a kérdéseket. Először azzal kezdeném, hogy a déjà vu érzés az most itt azért lesz érdekes, mert élővé teszik másodszor is. Tehát újra át lehet ezt élni, hogy ne csak déjà vu érzés legyen, hanem ott piknikezzünk a szabadban, a zöldben, az arborétumban. Visszatérve a kérdéseire, több mint 130 féle bort lehet kóstolni, és több mint 30 kiállító várja a látogatókat. Hasonlóan a tavalyihoz ismét egy piknik hangulatot szeretnénk megteremteni, de nyilván azon dolgoztunk az elmúlt időben, hogy ez még jobb, még izgalmasabb, még piknikebb legyen. Tehát a körítés az nem igazán körítés, hanem piknikbútorok, kényelmes nyugágyak, napernyők, stb. Mert ez mind ugye a fák alatt, az adott tisztásokon, ott lesznek a kiállítóink, és lehet fehérbort, rozét, vörösbort egyaránt kóstolni. Maga a kóstolás folyamata az nem változott a tavalyihoz, tehát tulajdonképpen egy belépőt lehet váltani, és utána pedig egy pohárbérléssel kóstoló pohárhoz lehet jutni, ami betéti díjat persze visszaadunk, amikor is távozik a látogató. És a különböző helyszíneken töltenek a poharakba, kiki kedves szerint, ahogy és amit válasz. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos élmény, ezt ezúttal is, mert hogy zenéről is gondoskodunk. 3-4 DJ szolgáltat felváltva izgalmas variációkban zenét itt a parkban.
1: No, a borozás zöldben, az sokak számára ismerős, sok ilyen rendezvény van, de egy arborétum biztos, hogy hozzátesz. Ha én először látogatnak önökhöz, még az is felmerülne bennem, hogy ha már egy arborétumban vagyok, megtudhatok-e többet az ott lévő növényekről, amelyeknek tövében vagy mellettén éppen kortyolgatom a boromat?
2: Hát pontosan, ugyanis itt nem egyszerűen egy parkban vagyunk. Ez a főváros egyik legizgalmasabb parkja, szó szerint arborétum, és ezért vagyunk arbortúra. Az azt jelenti, hogy benne van az ismeretterjesztő cél is, hiszen itt a különböző növényeknek a nevét, pontosabb tudnivalót róluk kis táblácskák mutatnak. Tehát tulajdonképpen egyúttal tájékozódhat és ismereteket lehet gyűjteni bárkinek, aki eljön hozzánk.
1: Akkor jó, ezt is kipipáltuk, tehát tulajdonképpen infotainment program lesz a bortúra, és hogyha a kedves hallgató ebben a pillanatban nem tudja hová rakni az egészet, meg kérdései vannak, akkor ajánlom, hogy a kocintás.hu weboldalra látogassanak el, tehát még egyszer kocintás.hu, nyilván ékezet nélkül, és ott egy csomó mindent megtudhatnak, amit mi nem tudunk megbeszélni. A mi célunk az, hogy felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét a programra, illetve nekem még az, hogy jó hírrel szolgáljak Nagy Gyula István részére, ugyanis én időközben megnyitottam az időjárás előrejelzést, és azt írja csütörtöktől kezdve, hogy már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk, elsősorban északon lehetnek felhők, viszont csak nem zavartan lesz a napsütés, és tökéletes a hőmérséklet. Szerintem ennél jobb hírekkel az időjárás nem szolgálhat önöknek.
2: A jó hírek valóban értékelendők, és örülünk annak, hogy a természet elkényeztet bennünket. Abban az esetben, hogyha túl meleg lenne, különböző hűsítőkkel készülünk, illetve a borok hűtéséhez is jeget biztosítunk, úgyhogy minden garantált ahhoz, hogy jól érezzék magukat, akik ide látogatnak, délután 4 órától este 10-ig.
1: Igen, hát ez egy fontos, igen, az idő nagyon fontos volt, örülök, hogy megemlítette. Ha valaki nem tudja, hogy melyik borba illik, vagy nem illik mondjuk jégkockát tenni, akkor gondolom a kiállítóktól lehet kérdezni, tehát ilyen értelemben oda-vissza megy a dolog, és interaktív, ugye?
2: Ez így van, a borászatoktól általában a borászok jelennek meg, tehát biztos, hogy szakértő tanácsokat tudnak adni a borok kóstolására vonatkozóan. És azért meg lehet azt is választani, hogy mondjuk a fák alatt, de egy kicsit kitekintve, naplementekor például mit szeretnénk kóstolni.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Akinek ennek hallatán nem fut össze a nyál a szájában, annak még képeznie kell egy kicsit magát, illetve ellátogatni a koccintás.hu weboldalra, ott ugyanis az Arbor Túra minden részletével találkozhatnak a kedves hallgatók, tavalyi képekkel is, ha valaki nincsen képben, meg egy csomó fontos információval. Én nagyon szépen köszönöm Nagy Gyula István főszervezőnek, a Borért Egyesület egyik vezetőjének, hogy a rendelkezésünkre állt. Az időjárás önök mellett, akkor ki önök ellen, hogy kifordítsak egy régi mondást. Örülök, hogy beszélhettünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra. Várunk mindenkit!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern, improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztiválhangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományát mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogy hogyan gondolkodnak a művészetről a következő alkotó generációi, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve egészen a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Dréher-Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Nem járható a külső sáv a Margit hídon Pestre egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban igyekszünk mindig megemlékezni a világnapokról, vagy olyan napokról, amely Magyarországhoz kötődik, nem marad ki a gyermeknap, az anyák napja, és persze az apák napja sem fog kimaradni, úgyhogy most az apák napja lesz a témánk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy az eredetét megismerjük, vajon Budapesthez egyhoz fog kötődni, mert ugye legutóbb anyák napján ott az anyák napi szobrokról meséltünk a hallgatóknak.
2: Igen, hoztam egy-két szobrot is, de szerintem nagyon érdekes, mert tényleg ez egy kicsit méltatlanul háttérben lévő ünnep. Az anyák napja az mindig sokkal nagyobb média figyelmet kap, és egyáltalán az anyák szerintem több figyelmet kapnak, és azt gondolom, hogy az úgy szép, hogyha az édesapákról is megemlékezünk, hiszen pont ugyanolyan fontosak a gyermekek életében, ugyanannyira nélkülözhetetlenek, sorsuk formálói. Magyarországon és a világon nagyon sok helyen június 3. vasárnapja az apák napja. Nálunk is így van. Hogy ez miért pont ekkor van, ez nagyon érdekes, hogy nem ismertem a történetet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel is kezdhetnénk. Jó. A legismertebb variáció szerint ez az ünnep egy bizonyos Sonora Smart Dodd nevű hölgyhöz kapcsolódik. Ő a 20. század elején szorgalmazta ennek az ünnepnek a létrejöttét, ugyanis az amerikai hölgy és a testvérei, ők anya nélkül nőttek fel, édesapjuk nevelte őket, aki egy polgárháborús veterán volt, William Jackson Smart, mivel a második felesége életét vesztette, utolsó közös gyerekük születése közben neki kellett helytállnia mindkét szülő helyett. Rendkívül odaadó, kitartó, példamutató édesapa volt, és ez inspirálta arra a lányát, Sonorát, hogy az anyák napja mellett az apák is kapjanak egy napot, amikor tényleg őket ünneplik, és rájuk emlékeznek. A lány eredetileg június 5-ét szerette volna apák napjának, ez volt ugyanis az ő születésnapja, édesapja születésnapja, de a hatóságok malmai egy kicsit lassabban őrültek, úgyhogy végül június 3. vasárnapjára jegyezték be az apák napját.
1: Mióta ünnepeljük ezt?
2: Az első apák napját 1910. június 19-én ünnepelték, és ezt követően minden évben megtartották ezt az ünnepséget, azonban el kellett teljen néhány évtized ahhoz, hogy ez szélesebb körben, országhatáron túl is ismerté váljon, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke Woodrow Wilson, aki részt vett egy 1916-os apáknapi ünneplésen, és emellett az akkori külügyminiszter is szorgalmazta ennek az ünnepnek a széles körben való megismertetését, bár annak idején ezért volt is ellenállás. A szivarárusok és a férfiruha készítők ugyanakkor meglátták az ünnepben rejlő pénzügyi lehetőséget, és ők viszont szorgalmazták ezt az ünnepet, és bár sokáig nem vette komolyan a közvélemény ezt a napot, a feminizmus sem segített, végül is 1972-ben Richard Nixon, amerikai elnök tette hivatalosan elismerté. Tehát azért el kellett telnie 6 évtizednek, hogy az ünnep egy lokálisból egy egészen globális ünneppé váljon.
1: Amerikában tehát akkor hivatalos ünnep lett, és utána ez hogyan jött, tehát mondjuk Európába?
2: Nagyon érdekes, hogy ez az ünnep nem csak Amerikában ismert, hanem több más országban is, és nem mindig ugyanakkor ünneplik, tehát erre nagyon sok variáció létezik. Németországban például már a 18. században is ünnepelték, ott a mennybe menetel napja, a húsvét utáni 40. nap volt az apák napja. Az Egyesült Királyságban érdekes módon 9 hónappal az anyák napja előtt tartják az apák napját. Az iszlám világban áprilisban van, Tájföldön pedig a mindenkori uralkodó születésnapja határozza meg az ünnep pontos dátumát. Magában a katolikus vallásban is van hagyománya az apák napjának, ez március 19-e, Szent József napja. Az egyház március 19-én Szent József napján tartja ezt az ünnepet.
1: Itthon?
2: Itthon szerintem még mindig jóval kevesebb szó esik erről az ünnepről, mint az anyák napjáról. Találtam különben egy nagyon érdekes néhány mondatot egy 1938-as Nők világa című labból, idézhetem?
1: Igen.
2: Szabadjon szót emelnem az apák érdekében. Ádám óta ők voltak a világ legsajnálatra méltóbb alanyai. Soha senki, még a kutya sem törődött velük. Így írtak 1938-ban, de hát szerintem azért ez is egyre szélesebb körben ismert, ezért most mi is tehetünk, hogy emlékezzünk meg az édesapákról, ahogy mondtuk, tényleg ugyanolyan fontosak, mint az édesanyák, úgyhogy szerintem mi is hívjuk arra a rádióhallgatókat, hogy köszöntsék fel az édesapjukat, ha tehetik, vagy emlékezzenek meg róla, ha már nem tölthetnek együtt időt, vagy legalább öleljük meg őket.
1: És akkor van két szobor, amely ehhez a naphoz kap.

0: kapcsolódik, vagy olyat ábrázol, hogy apa, fia, hát, a lánya.
1: Itt bizony nem volt olyan könnyű szobrot találnom, nem volt olyan könnyű, mint az anyák napjára. 17. kerületben található a Borsó út 75-ös szám előtt, itt van egy óvoda, és az óvoda előtti parkban találjuk ezt a szobrot, Laborc Ferencnek az Apa és Fia című szobra, 1982-ből. A másik pedig az én egyik nagyon-nagyon kedves szobrom, ezt mindenki megnézheti a város szívében, van a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor, ami ugye egy nagyon sokalakos szoborkompozíció, a közepén találjuk Vörösmarty Mihályt, de körülötte a társadalom szinte minden rétegének a képviselőit megtaláljuk. Van itt munkás, van díszmagyar ruhás férfi a kislányával például, ami egy nagyon szép apa-lánya kapcsolatot mutat. Van itt iskolás fiú, öreg paraszt, tehát több generáció férfi tagjai is megjelennek, de van egy munkás a feleségével és a kisfiával, tehát van egy ilyen háromalakos család kompozíció rész is ebben a haraszti mérkőtömbből kifaragott szoborban. Úgyhogy ha elmegyünk a Vörösmarty térre és alaposan szemügyre vesszük, akkor találunk ott édesapákat is.
0: Nagyon szépen köszönöm, és minden apukának boldog apák napját kívánunk.
1: Így van.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. A mai impresszió rovat vendége László Boldizsár operaénekes volt, akivel hamarosan a Margit-szigeti Színház opera szezonjának két előadásán is találkozhatnak. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Főként északon lehet zápor, zivatar. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagált a mozgalom elnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László, a köztársasági elnök eltávolítására utalva azonban azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és egyensúlyok rendszerét. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. A gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszíne szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A munkácsi és kossuthdíjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Duna híd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettível át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozó tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Ybl Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hatát, és Kiszcel maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest a 19. század végére lüktető világvárossá fejlődött. Kulturális és pénzügyi értelemben is, így számos biztosítótársaság nyitotta meg képviseletét fővárosunkban. A korabeli biztosítóépítészet gyakorlata szerint az intézetek saját irodáikat a legelőkelőbbnek számító első emeleten helyezték el. A földszinten üzletek és kávéházak kaptak helyet, a második és felette levő emeleteken lakásokat alakítottak ki. Közülük a legtöbb épület jelenleg is áll a belváros legforgalmasabb pontjain, és felújítások óta többnyire szállodaként üzemelnek. Ilyen például a Gresham Palota, jelenleg Four Seasons Hotel, az Anker Háza Deák Ferenc tér hat alatt, az Adria biztosító épülete, amely jelenleg a Ritz-Carlton szálló, a Foncier biztosító székháza az Andrássy út 2 szám alatt, illetve a New York Palota.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 1869-ben létrejött a Földtani Intézet, és ezzel hivatalosan is tudománnyá vált a geofizika. A nagy lépésekben haladó tudományág hamarosan székházat is követelt, és kapott is. 1899-re a Stefánia úton megépült Budapest egyik legszebb, szecessziós épülete, a Magyar Állami Földtani Intézet. A gyönyörű szecessziós alkotás teteje kétségtelenül a város egyik legszebb pontja, elképesztő panorámával. Az épületen használt csodálatos kék szín szinte egybefolyik az égbolttal, és minden részletében a kék bolygót idézi. Ha kicsit jobban körülnézünk ebben a mesevilágban, felfedezhetjük a kémények csavart, szürreális formáit, az éleket díszítő kőcsipkéket és a zsolnai mázas borításon lévő népi és földtani motívumokat. A tető középpontjában az épület leghangsúlyosabb elemeként ős magyar figurák, atlaszok tartják vállukon a glóbuszt, ami szintén az intézet tevékenységére utal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József, a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.